0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Egyből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb.

0: Hallgasd a 103.9 Best FM-et. Itt a legjobb zenék szólnak.
1: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseppet.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Színháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kórházban jártak a zaj isok. Új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Besenyei téren. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Kórházban jártak a Zalai Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Takkórház higiénés osztályán tettek látogatást a napokban. A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézményi látogatáson szerzett gyakorlati tapasztalat segítette a tanult ismeretek elmélyítését, illetve a tavasszal esedékes ágazati vizsgára való felkészülésben is nagy segítséget jelent, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Besenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet tábla is jelzi, azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. Dílerek kezén kattant a bilincs, az Áhonyi rendőrkapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök három a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, két társuk menekülőre fogta, később azonban mindketten feladták magukat, írja a polisz.hu. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
2: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
1: És most néhány szó az időjárásról. A hét utolsó munkanapja felhős, hűvös idővel indul, és napközben is többnyire erősen felhős marad az ég. A csúcshőmérséklet Nyíregyháza környékén eléri a 18 fokot, csapadékra már nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a hétvégén felszakadozik a felhőzet, lassan melegszik a levegő, szombaton és vasárnap is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét elején pedig visszatér a napos, száraz korai őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Zenék változatosan. Best FM. Best
2: FM. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
2: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kórházban jártak a zajisok. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója, sportparkot épít Borbányán a Filó Ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Kórházban jártak a Zalai Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Tagkórház higiéniés osztályán tettek látogatást a napokban.

0: A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézményi látogatáson szerzett gyakorlati tapasztalat segítette a tanult ismeretek elmélyítését, illetve a tavasszal esedékes ágazati vizsgára való felkészülésben is nagy segítséget jelent, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Ismét benépesült a Kossuth tér, 9. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közölte, a rendezvényen 39 vármegyei és 2 vendégtelepülés mutatta be a közfoglalkoztatási programok keretében előállított minőségi portékáit, kézműves termékeit és gasztronómiai különlegességeit. A megnyitón Bede Péter József főispán úgy fogalmazott, a közfoglalkoztatásra hídként kell tekinteni, amelynek végső célja a résztvevők felkészítése és átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az eseményen átadták a kormányhivatal által 6. alkalommal meghirdetett termékdíjpályázat elismeréseit. A bronz termékdíjat Tisza Dada község önkormányzata nyerte el a Dada tésztáért, az ezüst termékdíjat Tunyog Matolcs község önkormányzata vehette át a hagyományos füstölt sertés termékekért, míg az arany termékdíjat Nyírtas község önkormányzata érdemelte ki az Ügyes Kezek interaktív foglalkoztatókönyvért. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszám felismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozás idő a bejáratoknál, írja a nyiregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új, 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Besenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet tábla is jelzi, azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. Dílerek kezén kattant a bilincs, az Áhonyi rendőrkapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök 3 a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, 2 társuk menekülőre fogta. Később azonban mindketten feladták magukat, írja a polisz.hu. Ismét felpezsdül az élet a Vasutas Művelődési Házban. Vasárnap folytatódik a népszerű görög táncház. A szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyó nyíregyházit várnak az ingyenes programra. Az esemény célja, hogy a hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse a helyi közösséget, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. A látogatók lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncházra és egy igazán baráti hangulatú estére számíthatnak, ígérik a szervezők. Népszerű volt a Szépkórúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg. A Szépkórúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 verseny számában indulhattak. A futástól és a kislabda dobástól kezdve a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig számos területen kipróbálhatták magukat. Újdonságként idén bekerült a floorball is. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
1: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a zumba fitness-t.
0: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Százhalombatán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a Nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
0: A három fős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik meg Budapesten. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, ezt mondta rádiónak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
0: És most néhány szó az időjárásról. A hét utolsó munkanapja felhős, hűvös idővel indul, és napközben is többnyire erősen felhős marad az ég. A csúcshőmérséklet Nyíregyháza környékén eléri a 18 fokot, csapadékra már nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a hétvégén felszakadozik a felhőzet, lassan melegszik a levegő, szombaton és vasárnap is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, lehet, hogy tegnap már minden mondatunkban szerepelt, hogy holnap péntek. Nos, ez a holnap most itt van. Kérem szépen, indul a hétvége rövidesen. 25-e van, ez pedig a Best FM és a Best reggel. Szuper napot Eufrozinák és a Kendék ünnepelnek. Amúgy az Eufrozina görög eredetű név, és a jelentése pedig az, hogy öröm és vidámság. A Kende pedig ősi magyar méltóság név. Na nézzük, hogy kik születtek a mai napon. Például Michael Douglas, Rékasi Károly, Will Smith, Nagy Ervin, Kabát Péter. Mindenkinek gratulálunk, és pörgessük meg az idő kerekét, milyen események voltak ma. Hát például az, hogy nem sokára 8 órát megyünk dolgozni, ez köszönhető Henry Fordnak is, aki 1926-ban a mai napon bevezeti a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Sokan vagyunk ebben. A mai nap az Európai Edzők napja is, amely az Európai Sporthét keretében kapcsolódik az edzők és a sport szerepéhez, és mivel 2026-ban szeptember 25-e az utolsó szeptemberi péntek, ezért ma van az iskolatej világnapja is. A cél pedig az, hogy felhívja a figyelmet a tej és a tejtermékek szerepére a gyermekek táplálkozásában, ez pedig előhozza azért a gyerekkori emlékeket is. Az iskolatej, a kakaó, a kifli, ugye milyen jó volt az annak idején. Rövidesen az is kiderül, hogy milyen időjárással telik a hétvége, amúgy szép időjárásunk lesz és melegszik majd a levegő, a részletek 2 dal múlva.

Yo. Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

Jó hétvégét, hiszen péntek van, és milyen lesz a hétvége időjárás, az most fokokra pontosan elhangzik, de azért kezdjünk a mai nappal. A mai napon a napsütés, felhő átvonulások zavarhatják meg Nyíregyházán, amelyből csak néhol alakulhat ki egy-egy rövid zápor, délután pedig 19 fok lesz, ha minden igaz. És akkor a szombat. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék holnap nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, hajnalban viszont többfelé kialakulhatnak pára és kötfoltok, és szombat délután egy nagyon kellemes 21 fokra van kilátás majd városunkban, vasárnap pedig a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz ismét majd a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, a délihez szelet pedig élénk, erős lökések kísérhetik, és tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban például vasárnap 23 fok várható.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 9. alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója. Megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Ismét benépesült a Kossuth tér, 9. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közölte, a rendezvényen 39 vármegyei és 2 vendégtelepülés mutatta be a közfoglalkoztatási programok keretében előállított minőségi portékáit, kézműves termékeit és gasztronómiai különlegességeit. A megnyitón Bede Péter József főispán úgy fogalmazott, a közfoglalkoztatásra hitként kell tekinteni, amelynek végső célja a résztvevők felkészítése és átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az eseményen átadták a kormányhivatal által 6. alkalommal meghirdetett termékdíjpályázat elismeréseit. A bronz termékdíjat Tisza Dada község önkormányzata nyerte el a Dada tésztáért, az ezüst termékdíjat Tunyog Matolcs község önkormányzata vehette át a hagyományos füstölt sertés termékekért, míg az arany termékdíjat Nyírtas község önkormányzata érdemelte ki az Ügyes Kezek interaktív foglalkoztatókönyvért. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyiregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a Szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A futástól és a kislabda dobástól kezdve a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig számos területen kipróbálhatták magukat. Újdonságként idén bekerült a floorball is. A nap végén pedig a legjobban teljesítő Szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat 100 Halombatán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a Nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. A hét utolsó munkanapja felhős, hűvös idővel indul, és napközben is többnyire erősen felhős marad az ég. A csúcshőmérséklet Nyíregyháza környékén eléri a 18 fokot, csapadékra már nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a hétvégén felszakadozik a felhőzet, lassan melegszik a levegő, szombaton és vasárnap is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét elején pedig visszatér a napos, száraz korai őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

közlekedési infók. Új mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet alakítottak ki a Bersenyei téren, a Színház utca közelében. A parkolóhelyet tábla is jelzi, és az kizárólag az arra jogosultak használhatják. 7 új kerékpárolót is kialakítottak az állomás téren, a vasútállomásnál. A tárolókat rövidesen használatba is lehet majd venni, és az új lehetőséggel szabályosan lehet elhelyezni a drótszamarakat, az állomás üzemi területen ugyanis tilos a kerékpárt tárolni. Valamint forgalomkorlátozás van érvényben Salamonbokor egy szakaszán a Tiszavasvári úti korszerűsítési munkálatok miatt. Az érintett részen útszűkületre kell számítani, és 3,5 tonnánál nehezebb járművek pedig nem hajthatnak be. Várhatóan 2 héten belül itt majd végeznek, és távhővezeték cseréjét végzik a Vörösmarty tér és a Bethlen Gábor utca környékén. A nyírtávhő munkatársai egy meghibásodott vezetéket cserélnek ki még a fűtési szezon előtt. A munkálatok a melegvíz szolgáltatást amúgy nem érintik, és várhatóan hétvégére be is fejezik majd ezt a melót. Mindenkinek jó utat kívánunk!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Jó reggelt, végre péntek van, és egyébként nem is akármilyen péntek, mert ez szeptember utolsó hétvégéje. Az ősz már teljesen átveszi a stafétát, a reggelek frissek, a levelek színesednek, a nap pedig egyre korábban búcsúzik, és lassan előkerülnek a pulóverek is, sőt, előkerülnek reggel mindenképpen. A mai napon van a gyógyszerészek világnapja is. Magyarországon 2015 óta tartják meg ezt a világnapot, amely a gyógyszerészek munkájára és az egészségügyi ellátásban betöltött szerepükre irányítja a figyelmet, úgyhogy ma reggel külön köszöntjük a gyógyszerészeket. Azokat, akiknek reggel 8-ra már pontosan tudniuk kell, hogy mi az, amit mi csak úgy kezdünk, hogy van valami erre. És amikor megkérdezik, hogy milyen tünetre, akkor mi azt mondjuk, hogy hát ilyen izé, ilyen nem jó. És akkor ebből kell majd megfejteniük a tutit. Ezentúl ünnepelnek az Eufrozinák és a Kendék. Szuper hétvége áll előttünk, kiváló programokkal, fogok is majd róla beszélni a mai Best reggelben, ráadásul még az időjárás is barátságos lesz ehhez a hétvégéhez, hiszen ma 19 fok lesz, szombaton 21, vasárnap pedig 23.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. A belvárosban továbbra is forgalomkorlátozás van érvényben a Szarvas és Keresztúti találkozásánál, a Bocskai utca kivezető szakaszán több helyen is közmű fedlapok színbe helyezésre zajlik, a leállósáv egy része is le van szűkítve. Kisebb torlódásra számítsanak a Vasvári Pál utcán is, Nagykálló Nyíregyháza között még mindig jelző lámpa irányítja a főútvonal forgalmát, legyenek türelmesek. A 36-os főútvonal Salamon Bokornál teljes szélességében le van zárva, itt várhatóan két hét múlva befejeződnek a munkálatok. Ne megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
2: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben, újraindul a Görög Táncház Nyíregyházán, sportparkot épít Borbányán a Filó Ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozás idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új, 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Ismét felpezsdül az élet a vasutas művelődési házban. Vasárnap folytatódik a népszerű Görög Táncház. A szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyó nyíregyházit várnak az ingyenes programra. Az esemény célja, hogy a hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse a helyi közösséget, közölte a nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat. A látogatók lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncházra és egy igazán baráti hangulatú estére számíthatnak, ígérik a szervezők. Csütörtök reggel 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mérték a legalacsonyabb értéket, Nyírtason mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Rekord azonban nem született, a szeptember 24-ére vonatkozó minimum hőmérsékleti rekord kereken mínusz 3 fok. Ezt az értéket 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon regisztrálták. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó Ese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. A hét utolsó munkanapja felhős, hűvös idővel indul, és napközben is többnyire erősen felhős marad az ég. A csúcshőmérséklet Nyíregyháza környékén eléri a 18 fokot, csapadékra már nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a hétvégén felszakadozik a felhőzet, lassan melegszik a levegő,

0: szombaton és vasárnap is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét elején pedig visszatér a napos, száraz korai őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Mit vegyél ma észre magadon? Izgalmasan hangzik. Ez a fókusz a mai horoszkóban. Na nézzük, ki mit vegyen észre magán. Például a kosok azt, hogy már nem minden sürgős, majd helyzetben meglepően nyugodtan reagálsz, és rájöhetsz, hogy nem kell minden ajtón azonnal berontani. Bikák, hogy könnyebben alkalmazkodsz. Valami ma eltérhet a megszokottól, mégsem zökkent ki annyira, mint ahogy ezt gondolnád. Ikrek, hogy mennyire jól olvasol te bizonyos sorok között. Egy beszélgetésben ma hamarabb érted meg a lényeget, mint ahogy azt kimondanák. Rákok, hogy mennyire kíváncsi lettél mostanában. Valami új ma jobban érdekel, mint ahogy azt elsőre gondoltad volna. Engedd meg magadnak, hogy ne csak a megszokott dolgok kössenek le. Oroszlánok, hogy nincs szükséged állandó visszajelzésekre. Ma jól érzed magad akkor is, ha nem mindenki figyel rád. Szüzek, hogy tudsz elengedni egy apróságot, mert ma valami nem lesz tökéletes, és mégsem akarsz majd órákig ezen rágódni. Mérlegek, hogy van saját válasz. De egy döntésnél ma kevésbé érdekel, hogy ki mit válaszolna a helyedben, egyre tisztában érzed, hogy neked mi fér bele. Skorpiók, hogy nem akarsz mindent megfejteni, egy rejtélyes helyzet, ezúttal egyszerűen maradhat kérdőjel, nem kér rá megfejtést. Nyirasok, hogy a kíváncsiságod ma újra bekapcsolt. Egy téma, hely vagy pedig lehetőség ma igazán megmozgat, érdemes követni ezt a szálat, mert valami új felé vihet. Bakok, hogy nem csak a végeredmény számít, ma egy folyamat közben észreveszed, hogy egyszerűen csak jól haladsz. Vízöntők, hogy valami egészen hétköznapi is lehet inspiráló, egy tárgy, egy mondat, ember vagy pedig helyzet ma váratlan ötleteket szülhet. Na meg a halak, hogy könnyebben visszatér a jó kedved, mint ahogy gondoltad volna, ha valami napközben kizökkent, vagy gyorsan megtalálod rá azt, ami újra mosolcsal az arcodra. Jó étvégét, ez a Best FM!

0: Lendületes dalokkal kezdjük a péntek reggelt, meg jó hideg reggelekkel. Ismét fagyos volt a hajnal. Tegnap három helyen is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, és a leghidegebbet csütörtök hajnalban természetesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason regisztrálták, ahol -1,1 fokig hűlt le a levegő. Mondtam is a múlt héten, hogy felkészül Nyírtas, úgy néz ki, hogy bejött. A nyírtasiak szerintem tudják, hogy kifejezetten fel kell öltözni a reggeli órában, azonban ez elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Képzeljék el, szeptember 24-én mértek már kereken -3 fokot 1902-ben, és hol? Hát Nyíregyházán. Viszont van jó hír, hamarosan véget ér a napok óta tartó átlag alatti hőmérséklet és fordulat várható az időjárásban. Jön a vénasszonyok nyara, vagy hogyha úgy tetszik, akkor az indián nyár, ugyanis szombaton napközben több órás napsütés valószínű, csapadékra kicsi az esély, és a légmozgás pedig mérsékelt marad. Holnap délután 21 fok várható majd Nyíregyházán. Vasárnap pedig derült, vagy pedig gyengén felhős, napos száraz időre van kilátás, délután 23 fok valószínű, és jövő hét elején is kitart a derült, napos, enyhe száraz időjárás, szóval nagyon baráti hangulattal érkezik az ősz a folytatásban már ettől a hétvégétől, ami azért is jó hír, mert hogy szuper hétvégi programok lesznek. A program ajánlatokban minden kiderül majd. Jó reggelt, 25-e van, ez pedig a Best reggel. Indul a hétvége a Best FM-mel.
1: Bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kórházban jártak a zajisok. Új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Bessenyei téren. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Kórházban jártak a Zalai Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Takkórház higiénés osztályán tettek látogatást a napokban. A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézményi látogatáson szerzett gyakorlati tapasztalat segítette a tanult ismeretek elmélyítését, illetve a tavasszal esedékes ágazati vizsgára való felkészülésben is nagy segítséget jelent, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Bessenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet tábla is jelzi, azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. Dílerek kezén kattant a bilincs, az Áhonyi rendőrkapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök három a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, két társuk menekülőre fogta, később azonban mindketten feladták magukat, írja a polisz.hu. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
2: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de a délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
1: És most néhány szó az időjárásról. A hét utolsó munkanapja felhős, hűvös idővel indul, és napközben is többnyire erősen felhős marad az ég. A csúcshőmérséklet Nyíregyháza környékén eléri a 18 fokot, csapadékra már nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a hétvégén felszakadozik a felhőzet, lassan melegszik a levegő, szombaton és vasárnap is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét elején pedig visszatér a napos, száraz korai őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
3: Let's go, girls.

Jó reggelt, jön a hétvége, és talán önnél is szerepel a tervek között az, hogy most végre jól kialszom magam. Mondok hozzá egy kis segítséget. Van egy nagyon jó trükk, én is ki fogom majd próbálni. Látszólag összefüggéstelen kifejezésekkel tudjuk ugyanis a legjobban leküzdeni a napi stresszt és sokkal pihentetőbbé tenni az éjszakáinkat. Szinte minden ember érinti ugyanis a rossz alvás. Időközönként legyen szó nehézkes álomba merülésről, vagy pedig többszöri éjszakai felébredéskor, és a kognitív keverés, a titka ennek az egésznek, ez egy olyan tudományosan megalapozott mentális gyakorlat, amely segít elcsendesíteni a lefekvéskor szorongató gondolatokat, és megkönnyíti az elalvást. Na már most itt a technika lényege az az, hogy az agyat egymástól független, érzelmileg semleges szavakra kell gondolni. Nézzük, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban. Amikor este az ágyban fekve azon kapjuk magunkat, hogy az agyunk a napi problémákon, csekkeken, határidőkön, vagy pedig rosszul sikerült beszélgetéseken pörög, akkor kezdjünk el szándékosan egymással semmilyen kapcsolatban nem lévő szavakat felidézni. Például vegyük elő az A betűt, és kezdjük el egymás után sorolgatni a szavakat. Alma, asztal, autó. El is képzelhetjük ezeket. Egy a lényeg, hogy semmilyen kötődésük a szavaknak ne legyen egymáshoz, és hogyha ezt hosszasan sorolgatjuk, teljesen elterjedi az agyunkat. A napi problémáktól az oda nem illő egymás után sorolgatott szavak, és sokkal könnyebben álomba merülünk. Próbálják ki, hát ha bejön. Nálunk pedig azért a napindító dalok között vannak. De egészen könnyedek is, itt például Sasha, I Feel Lonely, még a 2000-es évek elejéről, vagy a 90-es évek végéről, már nem is tudom, ez a Best Reggel. Szép napot!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. A belvárosban továbbra is forgalomkorlátozás van érvényen a Szarvasi és Keresztúti találkozásánál, a Bocskai utca kivezető szakaszán több helyen is közmű fedlapok színbe helyezése zajlik, a leállósáv egy része is le van szűkítve. Kisebb torlódásra számítsanak a Vasvári Pál utcán is, Nagykálló Nyíregyháza között még mindig jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát, legyenek türelmesek. A 36-os főútvonal Salamon Bokornál teljes szélességében le van zárva, itt várhatóan két hét múlva befejeződnek a munkálatok. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a

estére chips és sör bekészítve, igen, akkor rendben van, ismét szurkolhatunk. Ma este Ukrajna ellen hazai mérkőzéssel kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott, Marco Rossi csapata pedig nehéz feladat előtt áll a Puskás Arénában. Ráadásul a szövetségi kapitány több alapemberek köztük Varga Barnabás, Salai Rolandra és Stylesra sem számíthat. A helyükre Bárány Donát, Tóth Milán és Nagy Zsolt került a keretbe. Több mint 34 évvel az ungvári találkozó után már egészen más erőviszonyok között csap össze egymással a két válogatott. Az ukrán futball azóta számos klasszist adott már Európának, és a nemzeti csapat is jóval magasabb szintre jutott. Az ukránok a világranglistán előttünk vannak, úgyhogy ez most abszolút nem egy biztos kimenetelő mérkőzés. Két hasonló képességű csapat találkozik. Ma este Magyarország-Ukrajna, Nemzetek Ligája 3:49-től az M4 Sporton is megtekinthető. Nyíregyházi hírek pedig pár perc múlva jönnek, pontban 8-kor. Nekem

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalatról, ha fejlesztettél a régió legjobbjai között a helyed. Szerezz elismerést az Észak-Alföld Innovátora díjjal. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
2: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
3: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 9. alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója. Megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Ismét benépesült a Kossuth tér, 9. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közölte, a rendezvényen 39 vármegyei és két vendégtelepülés mutatta be a közfoglalkoztatási programok keretében előállított minőségi portékáit, kézműves termékeit és gasztronómiai különlegességeit. A megnyitón Bede Péter József főispán úgy fogalmazott, a közfoglalkoztatásra hitként kell tekinteni, amelynek végső célja a résztvevők felkészítése és átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az eseményen átadták a kormányhivatal által 6. alkalommal meghirdetett termékdíjpályázat elismeréseit. A bronz termékdíjat Tisza Dada község önkormányzata nyerte el a Dada tésztáért, az ezüst termékdíjat Tunyog Matolcs község önkormányzata vehette át a hagyományos füstölt sertés termékekért, míg az arany termékdíjat Nyírtas község önkormányzata érdemelte ki az Ügyes Kezek interaktív foglalkoztatókönyvért. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg. A Szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A futástól és a kislabda dobástól kezdve a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig számos területen kipróbálhatták magukat. Újdonságként idén bekerült a floorball is. A nap végén pedig a legjobban teljesítő Szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat 100 Halombatán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. A hét utolsó munkanapja felhős, hűvös idővel indul, és napközben is többnyire erősen felhős marad az ég. A csúcshőmérséklet Nyíregyháza környékén eléri a 18 fokot, csapadékra már nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a hétvégén felszakadozik a felhőzet, lassan melegszik a levegő, szombaton és vasárnap is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét elején pedig visszatér a napos, száraz korai őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy új...

Szeptember 25-e van, jó reggelt, jó hétvégét, és ezen a hétvégén indul az Oktoberfest méghozzá Budapesten, hogyha őszi sörözés tervez, akkor szerintem ennél jobb nincs. A helyszínek és időpontok szeptember 25-e és 27-e között, tehát ez az első rész, és majd október 2-a és 4-e között az Erzsébet téren, a Margit szigeten és a Normafán zajlik majd az Oktoberfest. Eredeti bajor sörök, autentikus ételek, ingyenes belépés és hazai sváb, sramli zenekarok várják a vendégeket, ajándékokkal és éjszakai bulival is készülnek, ugyanis a korán érkezők között 8000 ajándékkorsót osztanak ki, a Normafán pedig hajnalig tart majd az ünneplés. Az eseményen a klasszikus bajor sörfőzdék, a Paulaner és a Hacker sor szezonális söreit csapolják majd, a pultnál pedig a megszokott bajor ételeket kínálják a sörök mellé, a hangulatról pedig hazai sváb hagyományőrző zenekarok gondoskodnak, a belváros és a Margit szigeti helyszínekre pedig belépőt sem kell fizetni, roppanós bajor kolbászok, mustárok és frissen sült perecek egészítik majd ki a sörélményt, már ezen a hétvégén az Oktoberfesten Budapesten.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. Jó reggelt! Nyakunkon a hétvége, de ahogy szoktam ezt mondani, ez édes teher, ezt vártuk már hétfő óta. Szuper hétvégénk lesz nagyon jó időjárással. Rövidesen csak 10 perc rovat itt a Besten. Előtte viszont jön a reggel sztoria. Egy férfiről szól, és 7 nőről, aki egy szigeten ragadt. Igen, igen, igen. Már el is kezdhet tippelni a gyerekek számára. De kezdjük az elején az egész történetet. Egy háborús támadás után maradtak ők teljesen magukra a Trák-szigetek egyikén, és 8 évig elszigetelten éltek együtt a férfi és a 7 nő, mire végül rájuk találtak. Hát kevés olyan történet akad, ami valóban úgy hangzik, mintha egy film forgatókönyvéből emelték volna ki, de ez pontosan ilyen. Egy koreai férfi és 7 japán nő a II. Világháború egyik legnagyobb csendes óceáni támadása után ragadt a szigeten, még 1944-ben. Főhősünk Kim először azt hitte, hogy teljesen egyedül van, amikor azonban elhagyta a rejtek helyét, női hangokra lett figyelmes. A 7 asszony szintén ott rekedt. Nem beszéltek közös nyelvet, ugye Korea és Japán, de erre akkor alig volt szükség, ugyanis egymás túlélését kellett biztosítaniuk. Kim főként halászott, élelmet és vizet szerzett, a nők pedig a főzésben, mosásban és a tábor rendben tartásában segítettek. Kim és a 7 nő között idővel párkapcsolatok alakultak ki, miközben a csoport megpróbálta úgy szervezni a közös életet, hogy abból minél kevesebb konfliktus legyen, hát azért 7 nővel együtt, tegyük a szívünkre a kezünket, bizonyára nem minden nap volt túlságosan egyszerűen kivitelezhető, viszont a férfi közben megtanult japánul, elkezdett beszélni a nőkkel, így könnyebbé vált a kommunikáció, és bizony 8 év alatt összesen 27 gyermeke született Kimnek, a főhősünknek ott a szigeten. Végül pedig rájuk találtak, de a történetnek ekkor sem lett vége, ugyanis 1953 elején egy amerikai katonai hajó legénysége észrevette a part közelében halászó Kimet, a férfi pedig egy fehér rongyal próbálta magára hívni a figyelmet, sikerült is neki, a történet pedig ezt követően gyorsan ismerté vált már Japánban, Koreában és más ázsiai országokban is, ugyanis Kimet visszaküldték Dél-Koreába, a nőket és a gyerekeket pedig Japánba szállították. A férfi pedig később kereste a családját, és kiderült, hogy a nők közül többen új életet kezdtek, sőt néhány gyerek sajnos árvaházba került, szóval nem feltétlen happy enddel végződött a sztori. Minden esetre azt nagyon jól mutatja, hogy az ember lényegében minden környezetben fel tudja magát találni. Ez volt a reggel sztoria Kimről, a 7 japán, hát nem mondom, hogy feleségről, hanem lényegében csoporttagról és a 27 gyerekről.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Hölgyeim és uraim, indul a mai Csak 10 perc rovat. Előre szeretnék szólni, hogy a mai téma bizonyos embereket érzékenyen érinthet. Halállal kapcsolatban fogunk beszélgetni dr. Mórik Gyulával, a mai vendégemmel. Doktor úr, köszöntelek, szép napot, szia!
3: Szervusztok!
2: Molnár Józseffel már volt ilyen beszélgetés különben ebben a műsorban, és volt egy érdekes megfogalmazás, amikor azt kérdezte tőlem, hogy mit gondolok én a haldoklásról, hogy az körülbelül mikor indul. És azt mondtam, hogy hát az ember élete vége felé, akkor, amikor már érzi, hogy beteg, mert tehetetlen, már úgymond tulajdonképpen az elköszönő pályán van, most idézőjelbe téve nem a szó rossz értelmében. És erre azt mondta, hogy születésünktől fogva, amikor megszületünk és világra jövünk, onnantól kezdve elindul ez a folyamat, ez a haldoklási folyamat, ami az ember élete végéig fog tartani. Ezzel elgondolkodtam, én ezzel nem akartam megbarátkozni ezzel a gondolattal.
3: Én hoztam ezt az idézetet Józsitól, tehát én ezt akartam mondani. De
2: Gyula, ez borzalmas.
3: Értem, hogy így van, és egyetértek veled.
2: De miért kell ilyet kimondani?
3: Miért kell ilyet kimondani, azt nem tudom, de hogy én gyerekként, vagy viszonylag fiatalként szembesültem egy graffitivel.
2: Hogy jön ez így?
3: Amit a liftünkbe írtak föl.
2: És mi volt
3: ez
2: rajta?
3: A következő volt. Az élet egy olyan betegség, aminek a halálozási valószínűsége 100%.
2: Ebbe igazad van.
3: Na, hát ez tulajdonképpen...
2: Csak amikor ránézek egy gyerekre, ugyanaz. Egy újszülöttre, nehogy már ilyet mondjak, hogy oké, megszületti, most attól haldokoz. Jó, hogy de mondjuk, hogy... mit legyen az utat hosszú, és akkor 100 éves korodban következik ez be, de nehogy már így éljen parában az életem.
3: De miért érné parában? Tehát ugye azt kellene megérteni, hogy a halál az életnek a része, és ha ezt nem érted meg, akkor parában leszel. Én emlékszem, hogy ez hogyan néz ki egy embernél, mikor erre rá. Én emlékszem a pillanatra, amikor ráébredtem a saját haladóságom, és 5. általános iskolás voltam.
2: De hogy lehet erre ráébredni?
3: Úgy, hogy van elég eszed, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy te most holnap suliba mész, meg ezt csinálod, meg azt csinálod, meg egyebek, de ennek előbb-utóbb vége lesz. Uh-huh. El tudod kerülni? Nem. Tehát amikor rájössz arra, hogy te halandó vagy, az egy nagyon-nagyon-nagyon szörnyű pillanat, vagy nekem egy szörnyű pillanat volt.
2: Hát nekem te már többször mondtad, hogy ne játsszak itt Duncan McLeodot.
3: De utána azt csináljuk, hogy ezt olyan mélyen eltemetjük, hogy utána azt hiszük, hogy ez jó, még sok van.
2: Sajnos, azért csinálod ezt, mondanom, hogyha megértem, hogy miről van szó, akkor már nem fogok tőle annyira félni.
3: Beszélnünk kell a hozzátartozókkal, és én óriási hibát követtem el, két mondat. Édesapám, mikor már nagyon beteg volt, most ugye nem túl régen történt események, akkor mindig mondta, hogy akkor, jaj, ha ő most meg fog halni, akkor így vagy úgy. És mindig ezt mondtam, hogy na most apa, még ennek nincs itt az ideje, nem erről beszélünk, hanem arról, hogy gyógyulsz meg, mit, hogy csinálsz. És aztán soha nem beszéltük meg. Nem kaptam meg azt a megnyugvást, amit esetleg szeretett volna egy ilyen beszélgetésből. Ez nem okos dolog. Az orvos a halál ellen harcol minden áron. De ha jön hirtelen a betegség, tehát jön a halál, bocsánat, egy betegségben, akkor az a baj, hogy az orvos ma mindent elkövet az utolsó pillanatig, és lélegeztetőgép, és mélyaltatás, és egyebek, ugye? És aztán ebben az állapotban, majd ezt, tehát nem kommunikatív állapotban megy el a betegek zöme. Tehát nem készíti fel a betegeit az elmúlásra. Szerintem ez probléma. Valakinek ezt meg kellene tenni. Régen azért egészen máshogy nézett ki ez a történet, és akár a lelkészek szerepe is egy nagyon fontos szerep volt. Mi a legfontosabb? Megóvni az élet méltóságát, és méltósággal távozni és elköszönni. És bármi furcsa is, de ez legalább olyan fontos a hozzátartozóknak, mint az adott beteg.
2: De ezt nem viseli mindenki könnyen, Gyula? Aki már volt ilyen helyzetben, én is voltam ilyen helyzetben, amikor megy az ember elköszönni egy szerettéhez, egy hozzátartozóhoz, ezt, hogy mondjam, szóval ez valami borzalmas traumát tud okozni egy embernek, aki erre nincsen felkészül. Ugyanúgy nem csak a betegnek kell erre felkészülni, szerintem mind a két oldalnak, nem?
3: Akkor mondok mást, jó? Összehasonlításképpen. Tehát, nekem megadatott ez a fajta lezárás, elköszönés, még ha nem is egy ilyen nagyon tiszta beszélgetés formájában, hanem inkább csak egy ilyen monológ formájában. De van általam szeretett ember, akinek hirtelen, tehát délután még volt beszélgetés, és aztán hirtelen szívhalállal ment el a hozzátartozója, nagyon szoros közeli hozzátartozója. Sokkal könnyebb feldolgozni az elköszönéses dolgot, még akármilyen nehéz is, mint a hirtelen még ennyi mindent akartam mondani, vagy éppen lezáratlan.
2: Én ezt eddig fordítva gondoltam.
3: Gondold végig. Én most ezt látom a gyakorlatban. Ezt se beszéltük meg. Ezért se kértem bocsánatot. Még ezt is el akartam mondani. Stb.
2: Mondjuk rövid távon gondolkodva, én még mindig azt mondom, hogy a hirtelen, tehát hogy tulajdonképpen vagy egy fizikai kontaktusban valakivel, aztán utána ő mondjuk, mit tudom én, elmegy, és történik vele valami, és úgy hal meg, ez egy dolog, de mégsem ugyanaz, ami a közvetlen, utána való időszakot érinti. Ha hosszú távon gondolkodunk, abban egyértelműen azt mondom neked, hogy igen, ez ebben a formában, ahogy te mondod, biztosan sokkal jobbat tesz.
3: Igen, és ezek erre léteznek a gyászterületén végzett kutatások is, tehát ez nem egy egyszerű dolog. No, akkor igen, nem akarunk meghalni, és ugye Duncan MacLeodnak képzeli magát az ember. Én föltennék neked egy nagyon egyszerű kérdést, mert ennek egy részét már föltettem, de akkor az akkori válaszod aztán árnyaltabbá vált, amikor kiegészítéseket tettem föl. Most három kérdést teszek föl. Akarsz-e örökké élni, ha 1. csak te vagy halhatatlan, 2. 100 általad kiválasztott ember halhatatlan, és a C variáció, mindenki halhatatlan.
2: C.
3: Ha mindenki halhatatlan, akarsz-e örök életet?
2: Hát akkor én is halhatatlan vagyok. Igen.
3: Igen, de akarod-e ezt?
2: Igen.
3: Tehát ha ezt megtehetnéd, akarod-e? Oké. Na, akkor képzeljük ezt el, jó? Mi a pokolnak a lényege, Tibi? Az örök szenvedés. És csak így megemlítettem. Nézzük meg, hogy már voltál Indonéziában, már voltál a világ minden részén. Örök életről beszélünk, ugye? Már mindenkivel beszéltél, már mindenkivel mindent csináltál. Mi lesz egy idő után?
2: Hát gondolom boldogtalan leszel.
3: Hát én nem tudom, én kérdezem. Tehát nem hát sugallok valamit. Mindenhol mindent csináltál, már mélytenger, már űrbe voltál.
2: Már nincsenek impulzusok. Hát dehogy nem, az ember kreatív, hát majd egymásnak segítünk. Hát el leszünk.
3: Minek? Minden.
2: Beszélgetek vele, hát
3: minden. De nem érted, ugye, hogy már mindent megbeszéltünk, már mindent megcsináltunk, mert már minden. Tudod, mi adja? Hát az én megítélésem csak. Ez nem valami tudományos aforizma. Hogy tudod, mi adja az élet valódi értékét? Pontosan az, hogy véges. Hogy nem mindegy, mit csinálsz benne.
2: Fú, ez kemény.
3: Én így gondolom.
2: De nincs tudományos dolog mögötte, meg ilyenek.
3: Nem, nincs tudományos dolog mögötte, csak gondold végig, hogy ha minden mindegy, mert én is mind tudom, semmi nincs, nem lényeges, hát ha ma nem csináltam, csak holnap, ma mindenkit megbántottam, semmi baj, mert holnap mindenkit elnézést kérek, ha 100 évig nem szólok senkihez hozzá, mert érdekes vagyok rá. Akkor az is bele, érted, hogy akkor miről van szó? Az ember az, hogy akar-e élni, vagy nem akar élni, az egy nagyon fontos dologtól függ. Én meg tudom neked mondani, meddig szeretnék élni. Nagyon fontos, hogy ameddig az egészségem megvan, és most jön a lényeg. Amíg valamit hozzá tudok tenni a világhoz, utána, ha megtettem, amit én hozzá tudok tenni, ha elvégeztem a dolgomat, akkor én kész vagyok majd elmenni. Pedig én imádok élni, ezt hangsúlyozom. Na, és innen jön az igazi különbség, hogy aki nem akar menni, aki fél a haláltól, ott még van valami, amit el kellene végezni. És én ismerek olyan embert, aki nem is idős, tehát még 60 körül van, és oly mértékben nyugodtan kezeli ezt a témát, és nem, mert jól ismerem, nem is másod, hanem valóban nem fél elmenni, vagy valamilyen nemes célért odaadni az életét.
2: Van olyan, aki nem fél elmenni?
3: Igen, Igen, én is azt mondtam, hogy ilyen nincs, de van ilyen, aki nem fél elmenni. És én láttam valós, nem ájtatoskodó, vallásoskodó embereket, hanem valós hittel élő embereket, akik nem féltek elmenni. És láttam olyat is, aki igazából félt. Tehát az emberek elvégezték-e a dolgukat a világban, és ha igen, akkor szabadabban.
2: Nem tudom, Gyula, annyira máshogy gondolkodom, hogy ez nem is igaz. Tehát, hogy én például ebben azért más a véleményem, mert nekem minden nap lenne feladatom, hogyha azt mondom, hogy mit tudom én, az unokám megszületett, és hogy minden nap esetlegesen tudok neki egy jó dolgot tenni. Akkor már van programom, tehát nincs okom befejezni.
3: De hát meddig ki nem repül, és ameddig van ez a
2: tehát akkor mégis csak egy szám lesz az életemnek a vége.
3: Igen.
2: Hát tőlem ne várj olyat majd, hogy akármelyik napon én azt mondom, hogy elvégeztem, Gyula, mehetünk.
3: Nem, mert ez az, ha eljön Joe Black, ugye? Hát ismerős a film.
2: Na attól aztán tényleg rosszul lettem.
3: Na, és ez így néz ki, szerintem. De hát ez egy vélemény is.
2: Nem akarom még egyszer megnézni azt a filmet. Na látod, ez a te film, nekem nem.
3: Tibi, van még egy hatása annak, és én ezzel most szembesülök, amilyen, ugye az egészséget választjuk, mert én szeretek hangsúlyozom, hogy nem kell sehogy sem enni, úgy érzem, hogy még van dolgom, és teszem, és vigyázok magamra, és stb. De ennek van egy roppant szomorú hatása, amire rá kellett ébrednem, és ezt említetted a múltkor. Egyre több temetésre járunk, és tulajdonképpen minél egészségesebben, és minél tovább élsz, tulajdonképpen te temetsz el mindenkinek.
2: Ebbe van igazság. Én
3: és egy idő után egyedül maradsz a világba, Tibi.
2: Nem biztos, hogy
3: és
2: nem.
3: Tovább lép a világ rajta.
2: Mindig lesznek új emberek körülötted. Tehát én abban hiszek, hogy én nyitottan állok ezekhez a dolgokhoz. Én egy dologban hiszek...
3: Mi lesz kíváncsi 9 évesen rád, Tibi? Hát az 50 éveseknek, 60 éveseknek teljesen más lesz a világ.
2: Megkeresem azt, aki kíváncsi lesz rám. Ha nem, akkor meg úgy
3: jártam. De azok meg meghaltak.
2: Ne, biztos. De azért nem értünk egyet. Én addig akarom ezt folytatni, Gyula, és én így gondolkodom, addig, ameddig én ezt méltósággal tudom vinni. Akkor, amikor már nem a szenvedésemet fogjuk hosszabbítani, amikor még van reális esélyem arra, hogy életet éljek, és élvezhessem azt a mindennapokat, ami még előttem áll, akkor ennek van értelme. Az más kérdés, hogy a végponton lesz-e ezt erőm kimondani.
3: Rendben.
2: Mert én még nagyon még emberrel nem találkoztam,
3: és tudom, hogy már mindenen túl vagyunk, de most már valami két dolgot meg kell beszélnünk.
2: És nem is értünk egyet, de nem baj, ez edettől
3: jó. Baj, idős pároknál, akik évtizedekig élnek együtt, bármi miatt az egyik elhúny, megy a másik.
2: Így van.
3: Na,
2: így van.
3: Miért? Miért? Azért, mert hogy, és pedig ott találhatna másik pár, másik elfoglaltságot, tehát ez azért cáfolja mindazt, amit te mondasz, hogy mindig mindenből majd kitermeled az újat. Na, de ne ezzel a szomorú témával zárjuk. Tudom, hogy baromi hosszú, bocsánat, rettenetesen hosszúra nyúlt, de mindig te mondtad, te tanítottad, hogy csak jóval zárunk.
2: Igen.
3: Az a lényeg, ha visszanyerjük az egészségünket, mindenkit bíztatok erre, legyen jól, szerezze vissza, mert ha 70 éves korában egészséges tud lenni, akkor a következő 20 évben ez a halál nevű történet békén hagyja.
2: De jó.
3: Tehát
2: lenne.
3: Van 40 évnél, 60 évnél és 70 évnél vannak a nagy erős bezuhanások, uh-huh. És ha ezeket kivédjük, akkor 90-ig viszont élhetünk. Tehát
2: na ez már jó. Na, így hadd köszönjek most el, mert az előző 10 akárhány percben kicsit lehúztuk magunkat, de azt gondolom, hogy a vége az jó. Erre figyeljenek, jó? Összesen ennyi. Köszönjük, doktor, jövő héten találkozunk. Szép napot neked, szia!

0: képlet. Nyíregyházi friss hírek pontban 9 órakor itt a Best reggelben, előtte pedig nyíregyházi hír még tőlem is. Nyugdíjas egészségnap lesz ugyanis az Aquariusban, kedvezményes belépővel és ingyenes szűrésekkel várják a vendégeket nem sokára. Október 14-én, és itt a fürdőzés mellett ezúttal is nagy hangsúlyt kap az egészségmegőrzés. Az ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szűrővizsgálatokhoz viszont tajkártya bemutatására szükség lesz. Lesznek különböző szűrések, tanácsadások és gyógytorna is, sőt dietetikus és reumatológus tanácsadást szintén igénybe lehet majd venni. Jönnek a frissek 9 órakor, előttünk a hétvége, hétvégén pedig szuper programok, rövidesen ki is derül, hogy milyen kikapcsolódási lehetőségek várnak minket már a ma délutántól.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free of your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mindent hurikán, oh, láttam mindent éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat, a legjobbat. I don't wanna ride.
2: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Elkészült a Tiszarádi Művelődési Ház a Tiszarád élhető települések projekt keretében. A projektnek köszönhetően a település több utcájának burkolata megújult, valamint az utak mentén zöld környezet került kialakításra, amely élhetőbbé és kellemesebbé teszi a község arculatát. A pályázat másik elemét képező új művelődési ház építésének köszönhetően egy olyan közösségi épület jött létre a településen, ami számos rendezvénynek biztosít majd helyszínt, fellendítve ezzel a település közösségi életét. A projekt ünnepélyes átadására 2026. szeptember 29-én kerül sor. A projekt 200,37 millió forint visszanemtérítendő támogatásból a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával.
4: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
5: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben, újraindul a Görög Táncház Nyíregyházán, sportparkot épít Borbányán a Filó Ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszám felismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozás idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új, 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Ismét felpesdül az élet a Vasutas Művelődési Házban. Vasárnap folytatódik a népszerű Görög Táncház. A szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyó nyíregyházit várnak az ingyenes programra. Az esemény célja, hogy a hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse a helyi közösséget, közölte a nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat. A látogatók lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncházra és egy igazán baráti hangulatú estére számíthatnak, ígérik a szervezők. Csütörtök reggel 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mérték a legalacsonyabb értéket. Nyíltason -1,1 fokig hűlt le a levegő. Rekord azonban nem született, a szeptember 24-ére vonatkozó minimum hőmérsékleti rekord kereken -3 fok. Ezt az értéket 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon regisztrálták. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó Ese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és 1 élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek.

0: A hét utolsó munkanapja felhős, hűvös idővel indul, és napközben is többnyire erősen felhős marad az ég. A csúcshőmérséklet Nyíregyháza környékén eléri a 18 fokot, csapadékra már nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a hétvégén felszakadozik a felhőzet, lassan melegszik a levegő, szombaton és vasárnap is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét elején pedig visszatér a napos, száraz korai őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

Holnap nagyon szép idő lesz, Nyíregyházán fog sütni a nap, és 20 fok felett lesz megint a napi csúcsértékek, és igaz ez majd vasárnapra. És jó hír ez a Bringamárossal kapcsolatosan, holnap ugyanis Nyíregyházán kicsik nagyok együtt pattannak majd bringára, most már 9. alkalommal, hogy végig tekerjék a hagyományos őszi biciklis városi rendezvényt. 14 regisztrációs pontról lehet majd elindulni, és összesen 24 helyszínen gyűjthetőek a pecsétek, ráadásul egészen 15 óráig. A bringa pontokon pedig családi programok, játékos feladatok várnak majd minden biciklist, több helyszínen pedig kresztesztek és kresztpályák is várják majd a résztvevőket, és aki mind a 24 pecsétet megszerzi, részt vehet majd a fűdíjon egy kerékpár sorsoláson. Holnap tehát Bringaváros. És egy lájtos program, leginkább a lemezgyűjtőknek vasárnapra, ugyanis ismét lesz nyíregyházi lemezbörze. Váci Mihály Kulturális Központ vasárnap 10 és 14 óra között várják Önöket. Használt és új lemezek eladására, cseréjére, gyűjtögetésre.

0: Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.4

0: További tippek, programtippek a hétvégére Szent Imre Katolikus Általános Iskola Nyíregyháza. Népmese napi játék udvarra készülnek a kicsiknek, egészen pontosan táncházzal, akadálypályával, báb előadással, körsétával az iskolában, valamint különböző játékos feladatokkal. Ez ma lesz Nyíregyházán az Ungvár sétány 19 szám alatt, és szeretettel várják a nagy csoportos ovisokat. És hív minket hétvégén az erdő, egészen pontosan holnap Nyírerdő nap az erdei tornapályánál. Minden kezdődik majd egy süni futással, itt szintén az óvodások lesznek majd a főszereplők 9:30-kor, aztán pedig Nyírerdő futás is lesz, és rengeteg információt tudhatunk meg az erdőkről, hiszen erdészek, vadászok, gombászok, madarászok, méhészek és erdei játszótér is várja a gyerekeket és a családokat, és ráadásul a futáson résztvevők tombola húzáson is értékes nyereményekért izgulhatnak, és a futáson a legtöbb gyereket indító iskola 200 000 forint értékű fásítási ajándékot kap majd a Nyírerdő napon, és mindemellett pedig az illatok is bizonyára kedvezőek lesznek, mert hogy vadpörkölt is rotyog a bográcsban, és lesz lehetőség megkóstolni. Szombaton a Nyírerdő napon kezdés 9 órakor.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: egyszer volt, hol nem volt. Volt egy dolgos hét mögöttünk, és készültünk a hétvégére. Na meg készülnek kicsik nagyok jövő héten már a népmese napjára. Írőszavas nyírségi mesével, útravalóul hamuban sült pogácsával, és sok-sok élménnyel várják jövő héten az óvodás és iskolás gyerekeket, ugye szeptember 29-én és 30-án, méghozzá a népmese napjára, ami 2005 óta Benedek Elek születésnapján. Különösen fontos a nap célja, hogy a magyar és más népek meséi, valamint a történetekben rejlő népi bölcsességek fennmaradjanak. Szóval várják önöket szeptember 29-én és 30-án, meg hát leginkább a kicsiket, a gyerekeket a Múzeum faluban 9 és 15 óra között, valamint a népmese napjára a könyvtár is készül, népi hagyományőrző muzsika, mesemondás és különleges előadások lesznek, a napot pedig Berec András, Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estéje zárja majd, a program ingyenes, viszont regisztrálni kell, a helyszín pedig a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara terme szeptember 30-án jövő héten.
1: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbert-tel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik és a legjobb zenék. És a legjobb zenék. Csak a Best FM-en.

0: csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. A belvárosban továbbra is forgalomkorlátozás van érvényben a Szarvasi és Keresztúti találkozásánál. A Bocskai utca kivezető szakaszán több helyen is közmű fedlapok szintbe helyezése zajlik, a leálló sáv egy része is le van szűkítve. Kisebb torlódásra számítsanak a Vasvári Pál utcán is, Nagykálló Nyíregyháza között még mindig jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát, legyenek türelmesek. A 36-os főútvonal Salamon Bokornál teljes szélességében le van zárva, itt várhatóan két hét múlva befejeződnek a munkálatok. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

Sikeresen vettük ezen a héten is a reggeli akadályokat. Egy hét mögöttünk, remélhetőleg sikeres volt, én bízom benne. Jön a jól megérdemelt pihenés ideje. Szóval ma még megcsináljuk, amit kell. Így lehet jól zárni a hetet, aztán pedig jön a nap végig, és a hétvégi jutalom, amit pedig már tényleg megérdemeltünk. És Simon Norbert vagyok, hétfőn új hetet indítunk, méghozzá szeptember utolsó hetét, a folytatásban pedig már Szendi Hajni jön. Jó hétvégét!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: a Best FM híreivel. Kórházban jártak a Zalja Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Takkórház higiénés osztályán tettek látogatást a napokban. A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézményi látogatáson szerzett gyakorlati tapasztalat segítette a tanult ismeretek elmélyítését, illetve a tavasszal esedékes ágazati vizsgára való felkészülésben is nagy segítséget jelent, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Bessenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet tábla is jelzi, azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. Dílerek kezén kattant a bilincs, az Áhonyi rendőrkapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök 3 a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, 2 társuk menekülőre fogta, később azonban mindketten feladták magukat, írja a polisz.hu. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
1: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de a délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
0: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokot a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva, újra nagyon kellemes szép pénteket kívánok, én Szendi Hajni vagyok, már szeptember 25-e van, Eufrozina és Kende napja, és hát remélem együtt töltjük a következő 4 órát, mindjárt jön nálunk a névnaptár, aztán Maglóczki Tibor kutya kiképzővel is beszélgetek.

0: Szeptember 25-e van, és ma az Eleonórákat és a Kendéket köszönthetjük fel névnapjuk alkalmából. Az Eleonóra név eredete vitatott, de valószínűleg germán vagy ófrancia gyökerekkel rendelkezik. A jelentés az, hogy fényes, világos vagy Isten adománya. A név híres viselői között találjuk például Eleonóra királynét, akinek történelmi és politikai szerepe kiemelkedő volt a középkori Európában. Magyarországon a név a 19.-20. században vált ismerté és használatossá. Köszönhetjük ma a Kendéket is, ez egy ősi magyar eredetű név, jelentése fejedelem, vezető. A név a honfoglaláskori vezetői tisztségekhez kapcsolódik, ahol a Kende a törzsek feletti elsődleges vezető volt. Nos, a Kende név a magyar néphagyományban vált híressé, a hatalom az irányítás, a tisztelet jelképe. Isten éltesse minden Eleonórát és Kendét, holnap Justina napja lesz.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Minden kutyás rémálm az, amiről ma fogunk beszélgetni Maglóczky Tibor kutyaképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát te olyan megnyugtató ember vagy, hogy majd megnyugtatsz minket. Szóval elszaladt a kutyám például a mezőn. Ez lesz ma a téma. Vannak ugye olyan kutyák, akiknek teljesen mindegy, hogy nyúl, őz, fálcán, kacsa, liba, bármi fut el előttük, pont nem érdekli őket. Más kutyák, főleg a vadász kutyák, maradjunk annyiban, hogy ezek a kutyák nagyon-nagyon rá tudnak mozdulni ezekre a vadakra. Lelökik a láncot, és attól kezdve a gazdi, hát sok esetben hiába ordibál utánuk. A haja még nekem, amikor látok vadászkutyákat úgy sétálni mezőn, erdőben, hogy nincs rajtuk póráz, sem elektromos nyakörv, se semmi, de ilyenkor mindig felmerül bennem, hogy nyilván itt egy jó kiképzés van a háttérben. Szóval, miért szaladhat el a kutya a mezőn, mondjuk egy vad után, és ha ez megtörténik, mit csináljunk?
1: Hát, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat, akkor két oldalról lehet megközelíteni. Van a kutya és a gazdi között egy élő jó kapcsolat, vagy nincs. Uh-huh. Ha van, akkor elkezdhetjük a póráz nélküli sétát olyan területeken, ahol nem zavarunk senkit, nem vadászterület, nem zavarjuk a vadállományt. Ugye közterületen a póráz az kötelező, de vannak azért olyan területek, ahol el lehet engedni a kutyát póráz nélkül, de itt is nagyon fontos, hogy maximális kontroll alatt legyen a kutya, bármilyen körülmények között behívható legyen. Hát ez az egyik. A másik, ha mondjuk jó kapcsolat van a kutyával, és póráz nélkül sétálunk, de egy olyan területen, ahol felbukkanhat bármi, és leginkább most itt a vadakra gondolok, igen, mert lehet akár egy macska, ami mondjuk a lakott terület közelsége miatt elment vadászni a mezőre, erdőre, stb., és megjelenik, tehát ilyen is van, vagy akár ugye a vadállományról beszélünk, tehát itt most Magyarországon azért leginkább a nyulak, őzek, vaddisznók, szarvasok, tehát ezek fordulnak elő fácán, vagy egyéb madarak, amik érdeklődését kiválthatják a kutyáknak.
0: Persze.
1: Ugye? És ha van egy jó kapcsolat a kutyánkkal, ezek olyan erős ingerek, hogy a kutya akkor is elszalad, hogyha van egy jó kapcsolatunk, és tudunk póráz nélkül sétálni. Uh-huh. Na most a kiképzésben és a kutyanevelésben nagyon fontos, és sokszor beszéltünk erről, hogy nagyon fontos a felkészítés, tehát különböző ingerekhez hozzá kell szoktatni. Tesztelhetjük a kutyát, hogy milyen ingerre hogyan reagál. És hogyha visszakanyarodunk az elejére, hogy hogyan kezdjünk el a kutyákkal póráz nélkül sétálni olyan területen, ahol el lehet engedni, nincs a közelben műút, nem fenyegeti az a veszély, hogy az elszaladó kutyát elüti valami.
0: Igen.
1: És akkor kaptam már én is ilyen kérdéseket, hogy jaj Tibi, megyünk most ide meg oda a kutyával kirándulni, nem volt még soha szabadon, szerinted, ha elengedjük, visszajön?
0: Jaj. Mondom,
1: nem tudom. Tehát nyilván nem tudom megmondani, de megvan ennek a kérdésnek nyilván létjogosultsága, csak a gazdiknak erre fel kell készülni. Tehát miért fog visszajönni a kutya? Miért várjuk el, hogy visszajöjjön? Vagy mi lehet az oka, hogy nem jön vissza? Tehát ha ezeket átgondoljuk, akkor ezeken már tudunk dolgozni, mert ha én nem vagyok biztos abban, hogy visszajön a kutyám, akkor azon kell dolgozni, hogy igen, legyen egy olyan kapcsolat köztünk, hogy szólok neki és figyeljen rám. Uh-huh. Na most ezt nyilván el tudjuk érni motivációval, gátlásokkal, tehát ezekről már sokszor beszéltünk, és egyetfüggő, hogy most melyik kutyának milyen erős motivációra vagy gátlásra van szüksége. Mert az egyik kutya nagyon jól motiválható, és egy alárendelődő típusú kutya, ott kevésbé van szükség gátlásokra. Ott is kell, de sokkal egyszerűbben megoldható. Egy erős ösztönű temperamentumos kutyánál, ami ráadásul mondjuk erős zsákmányszerző ösztönnel rendelkezik, hát ott azért a motivációt, ha felülírja mondjuk egy vad megjelenése, akkor sokkal nehezebb dolgunk van, de ha mi erre a helyzetre fel vagyunk készülve fejben,
0: igen,
1: akkor van esélyünk, hogy meg tudjuk oldani. És nagyon sok ilyen szituáció volt, hogy ugye a gazdik mondták, hogy hát elszaladt a kutya, de nem probléma, mert úgyis visszajön mindig. Uh-huh. De erre el szoktam mondani, hogy okay, nem jó, mert a vadászterületen lelőhetik a kutyát, ha vadat hajt, vagy nem látják, hogy van mögötte egy ember, egy gazdi,
0: igen,
1: mert elmegy 200-300 méterre, az ember takarásban van, csak azt látják, hogy ott kóborul egy kutya, feltételezhetik, hogy esetleg vadat hajtott, még akkor is, ha nem, de sajnos voltak már ilyen esetek, hogy a kutya nem hajtott vadat, csak egyedül volt, és ezért kilőtte a vadász. Nyilván ez nem jó, senkinek nem jó. Most az, hogy szabályosan járt el, ez egy hosszabb vizsgálat utána mindig, tehát ebben már nem érdemes így belemenni, mert nem kíván kellene senkinek, hogy ilyen helyzetbe kerüljön.
0: A láthatósági mellényt mondanak, hogy érdemes rátenni a kutyákra.
1: Igen, mert akkor látják, igen, hogy ez nem egy kertből kiszökött kutya, és akkor itt garázdálkodik, hanem nagy valószínűséggel akár még munkakutyára is gondolhatnak, hogy ha van rajta egy olyan hám, ami mondjuk messziről látszik, élénk színű, vagy egy láthatósági mellény, igen, tehát ez is jó megoldás. Viszont ugye, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy sok gazdi mondta, hogy elszaladt a kutya, majd visszajön, vissza is jön. És ugye, amit a felvezetőben még a műsor előtt beszélgettünk, hogy mi a jó, hogyha megállunk, mondjuk ha elszaladt a kutyánk.
0: Igen.
1: Ott megállunk, és vissza fog jönni, vagy induljunk el, és akkor kezdjük el keresni.
0: Na, hogy melyik a jó megoldás, ezzel folytatjuk legközelebb.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal, hoztam ma is egy pár eseményt szeptember 25-éhez kapcsolódóan. Az első dátumunk 1513, amikor is a spanyol felfedező Vasco Núñez de Balboa először pillantotta meg a csendes óceánt, amikor átkelt a panamai földszoroson. Ez az esemény mérföldkő volt a világ földrajzi felfedezésében, hiszen Európa számára először vált ismerté a csendes óceáni partvidék. Balboa felfedezése új kereskedelmi lehetőségeket és persze gyarmatosítási terveket indított el Spanyolország számára. A felfedezés híre Európában hatalmas visszhangot keltett, és a spanyol expedíciók egész sorát indította el Dél- és Közép-Amerikában. Menjünk tovább 1789-el, amikor is szeptember 25-én a francia nemzetgyűlés elfogadta az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, amely alapja lett a modern jogállam eszméjének Franciaországban. A dokumentum rögzítette az egyéni szabadságjogokat, a tulajdonvédelmét és az egyenlőség elvét. A nyilatkozat a francia forradalom alapvető jogi dokumentuma, és jelentős hatással volt a későbbi alkotmányokra világszerte. A forradalmi Franciaország politikai és társadalmi átalakulását is megalapozta. 1868 a következő dátumunk, amikor is Japánban elkezdődtek a reformok a Meiji korszakban, és ezen a napon hivatalosan is megkezdték a modern alkotmányos intézmények kialakítását. A cél az volt, hogy a feudális rendszert fokozatosan megszüntessék, és a nyugati mintára alapozott modern államot hozzanak létre. A reformok során a központi hatalom megerősödött, és Japán gyorsan felzárkózott a világ többi országához. A Meiji alkotmány előkészítése a politikai modernizáció kulcseleme volt. Menjünk tovább 1937-tel, amikor is ezen a napon Londonban egy ipari baleset történt a koronagyárban. Ennek során több tucat munkás meghalt. A baleset a gyári munkavédelmi előírások hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Az eset után a brit kormány szigorú munkavédelmi szabályokat vezetett be. A tragédia hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók biztonsága a későbbiekben kiemelt prioritássá váljon. Ezen a napon 1957-ben az Egyesült Államokban megtörtént az első teszt egy nukleáris meghajtású szubmarinnal. Ez az esemény mérföldkő volt a haditechnika és persze a hidegháborús fegyverkezés történetében. A nukleáris meghajtás lehetővé tette a hosszú távú, észrevétlen tengeri hadműveleteket. Az innováció jelentős stratégiai előnyt biztosította az Egyesült Államok haditengerészetének. Menjünk tovább 1973-mal, amikor is szeptember 25-én a madridi Prado Múzeum történetének egyik fontos napjára került sor. A főbejárat teljesen megnyílt a nagy közönség előtt. A múzeum híres gyűjteményei a spanyol és európai művészet legkiemelkedőbb alkotásait tartalmazzák. A látogatók így könnyebben férhetnek hozzá a festményekhez, szobrokhoz, rajzokhoz. A Prado kulturális turizmus egyik fő célpontjává vált Spanyolországban. Ez volt már a kalendárium. We'll be right back.

Jó sok filmmel találkozhatunk október 1-től újdonságként a hazai mozikban. Na nézzük, melyikről mit kell tudni. Jön egy japán sportfilm, a Csak egy maradhat. A Japán Labdarúgó Szövetség felbérli a rejtélyes Jinpaki Ego edzőt, hogy sikerhez segítse a japán foci válogatottat. A férfi mester terve a Blue Lock, egy különleges edzésprogram, melynek célja a világ legjobb csatárának kinevelése. Akik elbuknak a Blue Lock programban, azok soha többé nem képviselhetik Japánt a válogatottban. A középiskolás Yoshi Izagi ugyan bizonytalan a saját játékában, de mégis úgy dönt, hogy csatlakozik a programhoz, ahol további 299 játékossal együtt kell megküzdenie azért, hogy a világ legjobb csatárává válhasson. Nagyon-nagyon vártam már a Digger című angol-amerikai mexikói vígjátékot, amelyben Tom Cruise felismerhetetlen, és hát döbbenetes átalakuláson ment keresztül. A Birdman rendezője Tom Cruise főszereplésével készítette a legújabb fekete komédiáját, amelyben a főszereplő megpróbálja bebizonyítani, hogy ő a föld megmentője, vagyis igyekszik megakadályozni azt a katasztrófát egyébként, amit ő szabadított a világra. Debütál a Földszint is, ez egy magyar-olasz vígjáték, tragikomédia, melynek főszereplője Mén Kristóf a festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével Verával egy társasház földszinti lakásában lakik. A történet azon a napon játszódik, amikor Kristóf véletlenül penészfoltot fedez fel a lakás falán, és nem sokkal később megtudja Verától, hogy gyerekük lesz. Elhatározza, hogy felderíti a penész eredetét. A korábban számára ismeretlen lakótársak faggatása közben egyre élesebbé válik a konfliktus a nyájaskodó közös képviselővel, aki épp egy nagy lift beszerzési projektet akar keresztülvinni a késő délutáni lakógyűlésen. Ahogy Kristóf kezd belegabajodni a házügyeibe, a gyanúja egyre erősebb. Az, hogy ez a ház beteg. A gyerekeknek jön a Macskák a múzeumban második része, az Egyiptom kincsei, és debütál még a Tony, egy séf születése című amerikai vígjáték is Antonio Banderasszal. A 19 éves Anthony elutazik Provence Townba, és ott véletlenül belecsöppen egy étterem konyhájának kaotikus világába. Ez a sorsfordító nyár örökre megváltoztatja az életét, és meghatározóvá válik a jövője szempontjából. És végül, de nem utolsó sorban érkezik a Verity, ez egy amerikai krimi, a főszerepben Anne Hathaway. A féltékenység minden formájában gyilkos szenvedély, és nincs olyan szenvedély, amihez ne társulna valamennyi féltékenység is. Verity Crawford, Anne Hathaway a legnagyobb, legsikeresebb írók egyike. Hozzá képest Lawson, akit Dakota Johnson játszik, egy senki. A kezdő író mégis munkát kap sikeres pályatársánál, és oda költözik a hatalmas birtokra, hogy a híres író nevében alkosson. Tehát szellemíró legyen. Lowen azonban nem elégszik meg azzal, amit vállalt. Munka közben felfedez valamit, ami valószínűleg Verity naplója, vagy egy készülő önéletrajzhoz szükséges jegyzet, az írás pedig hátborzongató. Erről szól a film.

0: Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Ismét benépesült a Kossuth tér, 9. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közölte, a rendezvényen 39 vármegyei és 2 vendégtelepülés mutatta be a közfoglalkoztatási programok keretében előállított minőségi portékáit, kézműves termékeit és gasztronómiai különlegességeit. A megnyitón Bede Péter József főispán úgy fogalmazott, a közfoglalkoztatásra hídként kell tekinteni, amelynek végső célja a résztvevők felkészítése és átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az eseményen átadták a kormányhivatal által 6. alkalommal meghirdetett termékdíjpályázat elismeréseit. A bronz termékdíjat Tisza Dada község önkormányzata nyerte el a Dada tésztáért, az ezüst termékdíjat Tunyog Matolcs község önkormányzata vehette át a hagyományos füstölt sertés termékekért, míg az arany termékdíjat Nyírtas község önkormányzata érdemelte ki az Ügyes Kezek interaktív foglalkoztatókönyvért. Népszerű volt a Szépkórúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyiregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a Szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A futástól és a kislabda dobástól kezdve a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig számos területen kipróbálhatták magukat. Újdonságként idén bekerült a floorball is. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Szász Halombatán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokot a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Ezek voltak a hírek 11-kor, délben is jönnek majd frissek. Folytatjuk itt a Best FM-en, szó lesz Michael Faradayről, a szédülésről, a banyapúpról és a garnélarákról is.

Megmondom őszintén, hogy én nem szerettem régen az ilyen tengeri herkentyűket, most is van egy pár, ami nem megy le a torkomon, de a garnéla rákot kifejezetten kedvelem és szeretem, most pedig jöjjenek az érvek, hogy miért is kellene több garnéla rákot ennünk. A garnéla rák az egyik legnépszerűbb élelmiszer a tenger gyümölcsei közül, készíthető tejszínesen, én úgy szoktam, fokhagymával, grillezve is istené, de spagettivel vagy salátaként tálalva, sőt meg annyi más módon, például levesben is nagyon izgalmas hozzávalóról van szó, ami pedig még különlegesebbé és figyelemre méltóbbá teszi, hogy az egészségünkre is remek hatással van. Így, hogyha eddig esetleg mellőztük, vagy még nem is kóstoltuk meg a garnéla rákot, akkor ideje, hogy gyakrabban fogyasszuk. Az is előfordulhat, hogy sokszor találkoztunk már az étlapon a garnéla rákkal, de mégsem mertük megrendelni. Mert hogyha szeretjük a friss tengeri ízeket, de kételkedünk benne, hogy biztosan jót tesz az egészségünknek, vagy megfelelően van elkészítve, akkor ne aggályoskodjunk. Ami az egészségügyi előnyöket illeti, azokból kifejezetten sok van. Ha pedig nem bízunk meg az éttermi kínálatban, akkor néhány apróságot figyelembe véve otthon is nagyon könnyen elkészíthetjük a garnéla rákot. Na, és hogy miért olyan jó, ha így teszünk, már is mondom. A garnéla rák kitűnő fehérjeforrás. 100 g garnéla rákban nagyjából 22 g fehérje található, ami az ajánlott napi bevitel majdnem felének felel meg, 40%-nak. Közben önmagában csak 119 kalóriát tartalmaz. Ez a fehérje mennyiség elég ahhoz, hogy hosszabb ideig jól lakottnak érezzük magunkat, ami a súlykontroll és a testmozgáshoz való kedv fokozása szempontjából is borzasztóan fontos. Az már pedig csak a ráadás, hogy olyan értékes ásványi anyagokat is tartalmaz, mint a jód, a foszfor, a cink, illetve a magnézium, mert hogy ez is benne van a garnéla rákban. Jót tesz a szívegészségének is, a garnéla rák gyulladás csökkentő hatással bíró omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek tudományos kutatások szerint nagyobb mennyiségben fogyasztva jelentősen csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. A benne található astaxantin nevű antioxidáns pedig képes blokkolni a szabad gyökök okozta károkat, ami a szívegészségére mellett a gyomor, a bélrendszer és a vese megfelelő működését is elősegíti, és itt még nincs vége az egészségügyi hatásainak, mert hogy segíti a magzatok fejlődését is. Ha várandósan fogyaszt egy nő garnéla rákot, az a születendő gyermek számára is előnyös lehet. A garnéla rák ugyanis jótékony hatással van a terhesség alatt a csecsemők neurokognitív fejlődésére, írja a BM.hu, amire viszont mindenképpen figyelni kell, hogy nem szabad túlzásba vinni a kismamának a garnéla rák fogyasztását. Mielőtt állapotosan garnéla rákot fogyasztana egy nő, kérdezze meg a nőgyógyászát, hogy mi a maximális mennyiség ebből, ami a számára még biztonságos és egészséges. Vannak ugyanis olyan nőgyógyászok, orvosok, akik egyáltalán a tengeri herkentyűket nem javasolják a 9 hónap alatt. Pajzsmirigy betegség esetén is segíthet, mivel a garnéla rák két olyan ásványi anyagot, a jódot és a szelént is tartalmazza, amelyek szükségesek a pajzsmirigy normál működéséhez. A pajzsmirigy betegségben szenvedők számára tehát egészséges táplálék lehet a garnéla. Pajzsmirigy túlműködés vagy gyulladásos eredetű pajzsmirigy problémák esetén viszont, mint amilyen a Hashimoto a jódot, így a garnéla rákot is kifejezetten ajánlott, kerülni, tehát vannak olyan pajzsmirigy betegségek, amikor jó, van, amikor kerülendő a garnéla ránk. No, hát akkor együk is meg. Sokféleképpen elkészíthető és tálalható, és nagyon rövid idő alatt megvan. A garnéla rák egy nagyon sokoldalú élelmiszer. Főzhető, süthető, párolható, rántható, grillezhető, és rendkívül változatosan is tálalható. Fogyaszthatjuk spagettivel, penetésztával, rizssel, salátaként, vagy mondjuk önmagában grillzöldségekkel. Amire mindig oda kell figyelni, hogy soha ne főzzük vagy süssük pár percnél tovább, különben nagyon kellemetlen lesz az íze. Amikor azt látjuk, hogy a húsa rózsaszín és puha, akkor tulajdonképpen már be is fejezhetjük a garnéla rák hőkezelését, mert hogy akkor kész is van, azért is mondtam, hogy nagyon hamar megvan ez. De hogy mi a helyzet a koleszterin tartalmával, azért arra még válaszolok, mert hogy a garnéla rákot manapság is gyakran rossz színben tüntetik fel a magas koleszterin tartalma miatt, ami a szívre gyakorolt jótékony hatását nézve meglehetősen ellentmondásosan hangzik. Egy 85 g-os adag 166 mg koleszterin tartalmaz.
ami jelentősen több, mint amennyi a tenger gyümölcseinek többségében fellelhető. Sokan pedig eleve tartanak a magas koleszterinszint tartalmú élelmiszerektől. Az igazság viszont az, hogy a kutatások szerint a legtöbb ember esetében ez nem így van, mivel az étkezéseink által bevitt koleszterin csak az esetek egynegyedében növeli jelentősen a koleszterinszintet. Ennek oka, hogy a vérben lévő koleszterin nagy részét a máj termeli és magas koleszterin tartalmú, de alapvetően egészséges élelmiszerek, mint például a garnélarák fogyasztása esetén a máj kevesebbet termel, ezáltal pedig nem befolyásolja a szívegészségét.

Egy olyan ember életútját mutatom be, aki bebizonyította, hogy szegény körülmények közül is lehet feltörekedni, és hát világhírnévre szert tenni úgy, hogy csodálatos találmányokat adunk a világnak. Persze, ez nem egy általános életút, egy kivételes emberről fogok beszélni, akit úgy hívnak, hogy Michael Faraday. 1791-ben született ő, szeptember 25-én Londonban, egy szegény kovácsmester fiaként. Tanulmányaiban autodidakta módon fejlődött, hiszen csak kevés formális iskolai képzésben részesült. Ugye a mai gyerekeket úgy kell rábeszélni sok esetben, hogy tanuljanak, olvassanak, ott a net, a tanár, a könyv, a minden, és azért megy a szájhúzogatás bizonyos tantárgyak esetében tisztelet a kivételnek. Michael Faraday pedig éppen, hogy kapott iskolai oktatást, de hát olyan szintű tudásvágy volt benne, hogy folyamatosan kutatott és olvasott. Fiatalon egyébként könyvkötő inas volt, munka közben szerzett ismeretei révén fedezette fel azt, hogy ő nagyon-nagyon érdeklődik a tudomány iránt, szóval ez az, ami őt megmozgatja. 1812-ben részt vett egy előadás sorozaton Sir Humphrey Davy vezetésével, és hát ez alapvetően meghatározta az ő pályafutását. Elkezdett egyébként tudósok mellett dolgozni, és az első fontos felfedezései közé tartozik az elektromágneses indukció jelensége, amely alapja lett az elektromos generátorok működésének. Faraday bebizonyította, hogy a mágneses tér képes elektromos áramot létrehozni, ami forradalmasította a fizika és a mérnöki tudományt. Faraday nem csak az elektromágnesességgel, hanem az elektrokémiával is jelentős eredményeket ért el. Ő fedezte fel a benzolt és kidolgozta az elektrolízis törvényeit, amelyek a kémiai elemzés és ipari alkalmazások alapját képezik. Felfedezései közvetlenül vezettek az elektronok és a transzformátorok kifejlesztéséhez. Faraday egyszer azt mondta, nincs olyan titok a természetben, amely ne lenne felfedezhető a kitartó megfigyelés és a gondos kísérletezés révén.

Sokszor előfordul az, hogy az ember egy hirtelen megszédül. Nos, állítólag egy furcsa ok is állhat a háttérben a hirtelen szédülés mögött. A szédülés hátterében sok minden állhat, a szédülés többnyire azonban teljesen ártalmatlan jelenség, de egyes esetekben azért súlyos betegségre is utalhat, aminek tisztázása miatt nagyon fontos lehet egy neurológiai kivizsgálás. A szédülés lehet a belső fülgyulladásának tünete is, amely gyakran egy közép fülgyulladás után alakul ki. Felmerülhet okként a belső fület érintő betegség is, amely olyan időszakos tüneteket is okozhat, mint a fülcsengés, esetleg az átmeneti hallásvesztés, de akár nyilvánvaló okok, például a fejet ért trauma, és természetesen további betegségek is okozhatnak hasonló tüneteket. Ezért, hogyha valakinél tartósan fennáll, szükség lehet neurológiai kivizsgálásra. A legtöbben nyilván tapasztaltunk már hirtelen, látszólag minden ok nélkül érkező szédülést, néha csak múló pillanatokra jelentkezik, máskor olyan érzés lehet, mintha elájulnánk. De mi is valójában ez a hirtelen, tulajdonképpen súlytalan érzés, miért fordul elő akár naponta többször is? A szédülés érzését többféle ok is kiválthatja, erről beszélt dr. Greg Fanaro. Hozzátette, leginkább akkor fordulhat elő, hogyha adódnak olyan körülmények, amelyek korlátozzák az agy véráramlását, de akár egészen más okok miatt is bekövetkezhet. A szédülés okai közé tartozik a kiszáradás, a túlzott hőhatás, a hosszantartó állás, a túlzott fizikai erőfeszítés, a túl gyors felállás, nálam rendszeres ez van, guggolásból felállok, a vérnyomásom a padlón marad, a nagyon lassú vagy nagyon gyors szívverés miatt is szédülhetünk, a gyógyszerek által okozott alacsony vérnyomás vagy az autonóm idegrendszer rendellenességei is okozhatnak szédülést. Dr. Fanaro hozzátette, hogy a szívbillentyű betegség, mint az aorta szűkület szédülést is okozhat, de ilyen lehet a szorongás és a hiperventiláció is, és a legsúlyosabb esetben a szédülés szívroham vagy szélütés jele lehet, de csak is más tünetek együtt. Nos, a mellkasi kellemetlen érzés és a légszom klasszikus tünetei mellett a szívroham egyik lehetséges, bár talán meglepő jele is a szédülés. De hogy lehetséges ez? A szívroham akkor fordulhat elő, ha a szívizomba vért szállító artériák idővel beszűkülnek a plak felhalmozódása miatt. Ezt az állapotot érelmeszesedésnek nevezik. Az artériák annyira beszűkülhetnek a plak lerakódásoktól, hogy a véráramlás csökken, vagy akár le is áll. Ugyanilyen veszélyes állapot, hogy a plakdarabok letörnek és az artériákba szorulnak, teljesen elzárva ezzel a véráramlást. Az érintett artériától függően szívrohamot kaphat az ember. A zuhanó véráramlás mind a szívet, mind a többi szervet nyilván kiéhezteti a szükséges oxigéntől, és emiatt jön a szédülés. De a belső fül problémái is okozhatnak egyébként szédülést. Nagyon furcsa érzés ez is. Előfordulhat, hogy orvos segítsége nélkül nehezen lehet különbséget tenni a súlytalanság és a szédülés között. A szédülést meg kell különböztetni ettől a hasonló állapottól, amely befolyásolja az egyensúlyt és az az érzésünk közben, hogy az egyén vagy épp a környezete forog, mondta az orvos. Az úgynevezett jóindulatú paroximális helyzeti szédülés az apró kálcium részecskék szabálytalan összetapadásának eredménye a fül mélyén. Általában ezek a részecskék megmondják az agynak, hogy milyen irányba mozgassa a fejed, de ha egyenletlenül oszlanak el, túlzottan stimulálhatják az idegrendszert és elhitetik az aggyal, hogy a fej megmozdult, holott nem. A jó hír, hogy könnyen tudják diagnosztizálni és kezelhető fejgyakorlatok sorozatában. Aztán a cukorbetegség is lehet a szédülés oka. Ha valaki cukorbeteg, fontos, hogy figyelje a szédülés jeleit. Az Országos Diabétesz és Emésztő és Vesebetegségek Intézete szerint ezek a hipoglikémia jellemzői, amikor a vércukorszint túl alacsonyra esik. A hipoglikémia leggyakoribb oka az étkezés kihagyása, az inzulin hibás adagolása és akár a túlzott testmozgás. Ám bizonyos körülmények között bárki tapasztalhat alacsony vércukorszintet, egyes gyógyszerek is kiválthatják ezt, akár csak a túlzott alkoholfogyasztás. Ha a vércukorszint túl alacsonyra esik, az adrenalin szint gyors emelkedése indul meg. Ez viszont számos figyelmeztető jelet válthat ki, beleértve a remegést, izzadást, fejfájást, ingerlékenységet és szédülést. A szakértők szerint a gyógymód gyorsan elfogyasztani egy kis adag magas cukortartalmú italt, például gyümölcslevet, vagy egy darab édességet, esetleg glükóztablettát is be lehet pakolni magunkba. Ez javítja a vércukorszintet és enyhíti a szédülést.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Mit üzen a testünk, ha banyapúpot növesztünk? Nos, ez a néphitben, vagy a népi nyelvben elterjedt megnevezése annak, amikor itt a nyakunk alján nő egy ilyen, hát egy ilyen púp, ugye zsírból. Kifózis egy hát probléma, amely során a gerinc felső szakaszán, általában a nyak és a hát felső részén kialakul egy kóros görbület, ami előre vagy éppen felfelé domborodik. Ez a púp sokak számára esztétikai és egészségügyi problémát is jelenthet. Nem csak a testtartás rontja, hanem fáj, és a mozgást is korlátozza. A banyapúp kialakulásának hátterében több ok is állhat. Gyakori kiváltó tényező az ülőmunka, a helytelen testtartás, a túl sok idő, amit görnyedve töltünk, például számítógép vagy a telefon előtt. Emellett a hátizmainak gyengesége vagy egyensúlyvesztése, a gerinc melletti izmok túlterheltsége is hozzájárulhat, hogy kialakuljon ez a probléma. A jelek közé tartozik a hátsó felső részén és a nyak hátsó részén megjelenő kiemelkedés, ugye ez görnyed hátként, bütyökként is szokták emlegetni. Ezzel együtt gyakran jelentkezik fájdalom, merevség, idővel akár a légzés is nehezebbé válik. Fontos tudni, hogy a banyapúp nem csupán esztétikai probléma, hanem figyelmeztető jel is lehet arra, hogy a testtartásunkkal vagy mozgásszervi egészségünkkel valami nincs rendben. Ezért kiemelten fontos a megelőzés. Rendszeres testmozgás, a hátizmainak erősítése, tudatos testtartás, a helyes ülőpozíció elsajátítása, meg is igazítom magam, én meg állandóan fekve beszélek, és hogyha már kialakult a púp, akkor érdemes szakemberhez fordulni, például gyógytornászhoz, de szóba jöhet az ortopéd, szakorvos is, aki célzott gyakorlatokat, kezelési módokat tud javasolni. Gyakran alkalmaznak hátizomerősítő tornát, manuál terápiát, de akár speciális tartásjavító eszközöket is. Összességében a banyapúp egy figyelmeztetés a testtől, hogy változtassunk az életmódunkon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
5: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.

0: alsó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új, 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Ismét felpezsdül az élet a Vasutas Művelődési Házban. Vasárnap folytatódik a népszerű görög táncház. A szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyó nyíregyházit várnak az ingyenes programra. Az esemény célja, hogy a hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse a helyi közösséget, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. A látogatók lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncházra és egy igazán baráti hangulatú estére számíthatnak, ígérik a szervezők. Csütörtök reggel 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mérték a legalacsonyabb értéket. Nyíltason -1,1 fokig hűlt le a levegő. Rekord azonban nem született, a szeptember 24-ére vonatkozó minimum hőmérsékleti rekord kereken -3 fok. Ezt az értéket 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon regisztrálták. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokot a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy órakor jönnek majd újra. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Hamarosan mi is főzünk majd Friedrich Antal séffel.

egyáltalán nem mindegy, hogy mikor eszünk banánt, hogy mikor érdemes ehhez a jó kis gyümölcsöz hozzányúlni, hogy bevigyük a táplálkozási láncunkba és szokásainkba. Már is el fogom mondani, hogy egyre többen próbálnak ma már tudatosak lenni azzal kapcsolatban, hogy mit, mennyit, mikor érdemes enni, és hát itt a banánnál is figyelni kell. Ugye a banán nagyon jó ötletnek tűnhet reggel, azonban éjgyomorra fogyasztva az energiaszintünk csökkenését is okozhatja. Magas a cukortartalma, emiatt először úgy érezhetjük, hogy nyilván a banántól energikusabbak lettünk, de ez az energialöket viszonylag gyorsan elmúlik, és egy kis idő múlva újra éhesek és fáradtak leszünk. Ez a gyümölcs tehát erőteljes vércukorszint ingadozást okoz, illetve az irritábilis bélszindrómában szenvedőknél hasmenést is okozhat. Ha mégis szeretnénk a reggelink részévé tenni a banánt, akkor érdemes valamilyen egészséges zsiradékot, például mogyoróvajat is fogyasztani mellé, így lassabban szívódik fel a gyümölcscukor. Nos, ezen kívül vannak még élelmiszerek, amire oda kell figyelni, hogy mikor is esszük. Sokaknak kávéval indul a napjuk, amelyet gyakran éggyomorra isznak ébredés után, de ez sem jó ötlet. A kutatások megállapították, hogy az étkezések előtti kávéfogyasztással növeljük a szervezet koffein toleranciáját, tehát egyre több koffeinre lesz szükségünk ahhoz, hogy a kívánt energizáló hatást elérjük. Emellett a szervezetünk az ébredés utáni első órában kortizolt termel, és fontos, hogy ezt a természetes folyamatot ne zavarjuk meg a koffeinnel. A húsfélék remek fehérje és B-vitamin források ám könnyen megterhelhetik az emésztőrendszert. Éppen ezért vacsorára nem javasolt vörös húsokat tenni, hanem szeretnénk, hogy emésztési problémák zavarják az alvásunkat. Azonban a reggeli óránkban felkelés után érdemes kerülni a nehezebb húsféléket szintén, mert hogy az emésztőrendszerünket kímélni kell. A diófélékben sok az egészséges zsiradék, esti ropogtatni valónak azonban nem ideálisak, mert hogy könnyű belőlük sokat tenni, nagy mennyiségben pedig nehezen emészthetőek, így megnehezítik az elalvást, tehát inkább reggelire vagy étkezés között fogyasszuk ezeket, és óvatosan a citrusfélékkel és a hüvelyesekkel is. A citrusfélék nagyon egészségesek, magas a savtartalmuk, emiatt azonban nem ajánlott étkezés közben vagy közvetlenül evés után enni ezekből. Ezek a gyümölcsök ugyanis serkentik a gyomorsav termelését, így gyomor égést okozhatnak, és megakadályozhatják, hogy az étellel bevitt tápanyagok megfelelően felszívódjanak a szervezetben. Az is fontos, hogy a bab és az egyéb hüvelyesek rosttartalma magas. Ez egyrészt egészséges, másrészt viszont puffadást okozhatnak, ha este lefekvés előtt tesszük őket. A zavartalan alvás érdekében tehát érdemes inkább ebédre vagy korai vacsorára fogyasztani ezeket, hogy a szervezetünknek legyen ideje megemészteni.

0: sós tésztákkal, főtt tésztákkal, tésztaételekkel járjuk körbe ezt a gyönyörű bolygót, amin élünk, és hát azt tapasztalhatjuk, hogy mindenhol használnak az emberek tésztát, csak talán más az alapanyag, vagy más a felhasználási mód. És hát nem is olyan régen, ugye Kínában jártunk Friedrich Antal séffel, és hát megbeszéltük, hogy ott a rizstésztától kezdve nagyon sokféle tésztaételük van. De hát mi a helyzet a japánokkal? Ma erre keressük a választ. Szia, Anti!
1: Szia, Hányi! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, Japánban tészta tésztával, nem?
1: Tészta tésztával természetesen, nagyon sok tésztaételt tesznek nekik, a rizs mellett a másik fő alapanyagok a tészta. Szétszedtem egy kicsit régiók szerint, tehát van a Hokkaido régió, ott a miso ramen nagyon jellemző, amit gyakran kukoricával, vajjal is gazdagítanak, és a helyi sajátosságokkal ez egy nagyon érdekes mizóvá, vagy miso ramenné változik. Aztán van a Tohoku régió, ahol inkább rizsételeket készítenek, és udon tésztát, vagy szobatésztát raknak hozzá, és akkor ez egy nagyon egytálétel, egy nagyon konkrét, komplet egytálételé válnak, nagyon laktató, de hozza persze a japán ízvilágot természetesen. Amit kipróbálhattam anno, az a Tokió és környék, ez a Kanto régió, és ott megkóstoltam nem is egyszer az általam nagyon-nagyon finomnak tartott Tokió shoyu ráment. Ennek a receptjét fogom felrakni az oldalra is, tehát akkor legyek autentikus mindenképpen, ami egy nagyon gazdag rámen, húsos, zöldséges, ízes, gazdag, nagyon finom, nagyon-nagyon ajánlom. Ezen felül persze van egy olyan, az Osaka, Kyoto, Kobe régiónál, ott például az udon tésztát édes szójás sült tofuval kínálják. Ja. Kyotói specialitás. Tehát mindenhol próbálnak még egy kis külön specialitást, egy kis külön ízvilágot hozzátenni. A helyi, mindenhol, ahol a szakácsok egy kicsit is kapnak önállóságot, akkor ezt én találtam ki, és hogyha nagyon jó, és el tudom terjeszteni, az azért nem egy rossz érzés. Mindenképpen, hogy hú, én is hozzátettem valamit a világ gasztronómiához. Hát ez bennük is ugyanúgy bennük van. Én szerintem gasztronómiailag a japánok azok a csúcson, vagy a csúcs közelében vannak, mert a precizitás, a hozzáállás, a felkészülés, az aprólékos munka, az azért példaértéke, amit művelnek. Ez nem is kétséges számomra. De persze van az Okinawa, meg van a Kyoshu régió, mindegyiken külön-külön nagyon finom ételeket készítenek, és mindenhol van egy pici kis eltérés. Vannak, ahol inkább sertéshúsos ételek vannak, van, ahol a kínai hatás és a tenger gyümölcsei hatás behat. Úgyhogy ugyanúgy hatott a japán ételekre a külső országok, ami persze nem közvetlen határosak Japánnal, de mégiscsak Korea meg Kína azért nagy hatással volt a japán konyhára, úgyhogy vannak a behatások is észrevehetően, de ezt nagyon jól ötvözte a saját kis ízlésvilágukkal, úgyhogy merem ajánlani a japán éttermeket Magyarországon is, de hogy otthon valaki merjen egy ráment készíteni, az annyi kell, hogy csak megvegye az alapanyagokat, és kövesse a receptúrámat.
0: Jaj, mindig egyszer. Ennyi, persze, vedd meg az alapanyagot, és csináld úgy, ahogy leírt a Friedrich Antal séf, második ennyi. Mozzanatnál állok a konyhába, és nem értem, hogy mi nem működik. Jó, Anti, köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb.

Na kérem szépen, beszélgessünk egy kicsit a ködlámpa használatáról. Sokan úgy közlekednek az autóval, mint egy karácsonyfa, minden, ami létezik, föl van kapcsolva az autón. Ne tegyük ezt, csak abban az esetben használjuk a ködlámpát, amikor muszáj. Ugye nyilván, ha valaki fölkapcsolja a ködlámpát, akkor, amikor nincs köd, attól nem fog jobban látni. Viszont aki szembe jön, annak a szemét is kiégeti, tehát ne használjuk a ködlámpát, csak ha muszáj. És hát végre büntetik is azt, aki ha akkor kapcsolja fel ezt a lámpát, amikor nem indokolt. A ködlámpát ugye a legmodernebb autókban is kézzel kell bekapcsolni, de ha rosszkor tesszük, az sokba is kerülhet. Ősszel egyre többször van köd, romlanak a látási viszonyok, de az első, illetve a hátsó ködlámpa bekapcsolásával ezen lehet segíteni. Ez bizony még a legmodernebb és a legdrágább autókban is teljesen csak manuálisan kell megtenni, mert hogy még nem léteznek olyan szenzorok, amelyek 100%-os megbízhatósággal el tudják dönteni, hogy mikor kell bekapcsolni a ködlámpát. A Kresszben szó szerint az áll, hogy tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják. Magyarul csak abban az esetben szabad bekapcsolni a ködlámpát, ha arra tényleg szükség van. Ennyire egyszerű a dolog. Ha a látási viszonyok nem indokolják a ködlámpák nappali éjszakai használatát, akkor a hazai rendőrök akár 30 000 forintos bírságot is kiszabhatnak a bekapcsolt ködlámpával közlekedőkre.

0: FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Mennyit együnk egyszerre? Most ezzel foglalkozunk az életmódpercek rovatunkban. Ugye sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy mennyi egy fejadag. A fogyókúra során elsőként sokan a tányérra kerülő adagok méretén változtatnak. Persze lehet trükközni kisebb tányérokkal vagy felezéssel, de vajon tudjuk-e, hogy pontosan mennyi is az ideális adag, amit egy embernek meg kell ennie? Nos, az ideális adag tekintetében még az ételek csomagolása sem jelent feltétlenül segítséget, mert néha az ott ajánlott adagmennyiség is messze meghaladja az optimálist. Nem kell feltétlenül konyhai mérleg, hogy megállapítsuk, mennyi valamiből az ideális. Elég a kezünket használni hozzá. Persze fontos megjegyezni, hogy az embernek akár napról napra is más mennyiségű táplálékra lehet szüksége. Ezért ezek a mennyiségek mindenképpen csak ajánlás jellegűek. Na nézzük akkor a szénhidrátokat. Abban az esetben, ha a fogyasztását nem korlátozza semmilyen betegség, speciális kúra, a szénhidrátból legfeljebb egy zárt ökölnyi mennyiség kerülhet a tányérra. A tésztából vagy rizsből ez nagyjából 120-150 g-nak felel meg. Nyersen ezt legegyszerűbben úgy mérhetjük ki, ha éppen annyit rakunk a rotyogó vízbe, amennyit egyszerre a markunkba tudunk fogni, 40-50 g-ról van szó. Persze fogyókúrás szempontból az sem mindegy, hogy milyen tésztát vagy rizst választunk. Próbáljunk teljes kiörlésű lisztből készült ételeket készíteni, és kísérletezzünk a barna vagy a vadrizssel, így akár fel is dobhatjuk a már unalmassá vált fogásokat. Ami a krumplit illeti, könnyebb a dolgunk, hiszen egy adag belőle nagyjából egy közepes fejkrumplinak felel meg. És hogy mekkora egy közepes fejkrumpli? Hát körülbelül akkora, mint az egér a számítógép mellett, amit nap mint nap használunk, tehát nagyjából 120-150 g. Kenyérből és egyéb pékáruból az ajánlott mennyiség egy szelet, úgyhogy sajnos le kell mondani a szendvicsről, és ha lehet, azt az egy szeletet is reggelire együk meg. Ekkor ugyanis még tudja hasznosítani a szénhidrátot a szervezetünk. Ha már a reggelinél tartunk, az apkása is ugyanaz igaz az apkására is, mint a rizsre és a tésztára, tehát egy nagyjából 40-50 g belőle egy adag, ami 4-6 púpos evőkanálnak felel meg. Húsból úgy tudjuk kimérni az egy főre eső adagot, hogy fölé helyezzük a kezünket. Az ideális adag nagyjából 80 g-nak felel meg, az egyenlő a tenyerünk méretével, ujjak nélkül. Ha fehérjében gazdag étrendet követünk, akkor vagy sportolunk, akkor nyugodtan hozzászámolhatjuk az ujjunkat is. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vörös húsokban nagyjából kétszer annyi a kalória, mint a szárnyasokban és a halban, ezért utóbbiakból szintén fogyaszthatunk kicsit többet. Sok helyen mondják, hogy a zöldségeket nem kell külön számolni, hiszen ezek szinte büntetlenül ehetőek, annyit ehetünk belőlük, amennyit akarunk, de ha nem szeretnénk kellemetlenül tel gyomorral felállni az asztaltól, azért érdemes valami limitet felállítani a zöldségekből is. Általában tálalásnál hasonló mennyiséget számolnak rájuk, mint a köretként felszolgált szénhidrátokra, tehát egy ökölnyi tökéletesen elégséges, de itt igazán nem muszáj szigorúnak lenni. Nem úgy az olajos magvakkal, amelyek számos nagyon fontos tápanyagot tartalmaznak, ezért lényegesek a kiegyensúlyozott étkezéshez, azonban dúskálnak kalóriában, így csak visszafogottan szabad őket enni. Nagyjából egy hüvelykújnyi mennyiséget tehetünk meg az olajos magvakból, de nem ujjhegynyit, hanem az ujjunk tetejétől az ujjunk aljáig mérve. A sajt sokaknak okoz gondot, mert finom és nehéz róla lemondani. A jó hír, hogy nem is kell, ha fogyókúrázunk, de érdemes belőle zsírszegény változatot választani és betartani a fejadagokat. Egy adag sajt nagyjából 30 g-nak felel meg, ez nagyjából két hüvelykújnyi mennyiség. És ha éppen azt tervezzük, hogy csökkentjük az adagunkat, akkor sokat segíthetnek az első pár hétben a természetes étvágy csökkentő hatással rendelkező ételek, így könnyebb lesz hozzászokni a kisebb tányér méretekhez. Hát nyilvánvalóan sok étvágy csökkentő étel van, amitől állítólag észrevétlenül fogyunk. Hát ilyen például a mandula, a gyömbér, egy pici kávé, ide sorolják a paradicsomlevet, a leveles zöldségeket, a zapkását, a zöld teát, a keserű csokit, de csak egy picit lehet belőle enni, a kejemborsot, illetve a fahéjat, tehát ezekkel csökkenthetjük az étvágyunkat.

0: Új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Bessenyei téren. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Kórházban jártak a Zay Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Takkórház higiénés osztályán tettek látogatást a napokban. A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézményi látogatáson szerzett gyakorlati tapasztalat segítette a tanult ismeretek elmélyítését, illetve a tavasszal esedékes ágazati vizsgára való felkészülésben is nagy segítséget jelent, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Bessenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet tábla is jelzi, azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. Dílerek kezén kattant a bilincs, az Áhonyi rendőrkapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök három a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, két társuk menekülőre fogta, később azonban mindketten feladták magukat, írja a polisz.hu. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
1: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de a délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
0: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokot a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk 2 órakor jönnek majd újra. Remélem ezt az órát is együtt töltjük. Szendi Hajni vagyok, mindjárt jön az Álomfejtő című mini sorozatunk, amelyből ma kiderül, hogy miért álmodhatunk az exünkről, de lesz kalóriadó, és foglalkozunk az aspirinnel is.

Már is lefekszünk aludni a folytatásban, de senki ne aludjon el, mert hogy fontos téma következik. Ha valaki szakított a párjával, vagy vele szakítottak, előfordulhat, hogy az exével álmodik. Szakértők pedig magyarázatot adtak arra, hogy miért álmodunk az exeinkkel. Jöjjön akkor ezzel kapcsolatban most egy érdekes tanulmány. Az álmok jelentését kutatni nyilván nem boszorkányság. A tudatalattink gyakran már azelőtt értesül a körülöttünk vagy a lelkünkben zajló változásokról, hogy azt a tudatos elménk számára hozzáférhetővé tenni. Tehát az álmaink néha rávilágítanak minket arra, hogy mi is zajlik körülöttünk, vagy mi is zajlik bennünk. Az információk gyakran megjelennek az álmokban, ezért, hogyha résen vagyunk, akkor tetten érhetjük őket, és akár meg is fejthetjük ezeknek a jelentését. Alvás közben az agy nem kapcsol ki, hanem különös működést mutat, ennek köszönhető, hogy álmodunk. A tudomány régóta igyekszik feltárni, hogy milyen funkciót látnak el az álmok, és milyen összefüggés lehet az álmok és a között, ami az elménkben zajlik alvás közben. Az már egy korábbi kutatás során kiderült, hogy a szexuális töltetű éjszakai képek teljesen normálisak és egyébként egészen gyakoriak. A közel 3000 fős kutatás résztvevőinek a 83%-a tapasztalt erotikus álmot. Közülük a férfiak némileg gyakrabban, mint a nők, de a korral mindkét nemnél egyre csökken az arányuk. A szakértők szerint sokszor az erotikus álmok tükrözik vissza az adott személy szexuális tapasztalatait, vagy éppen az aggályait. De vajon mi a helyzet akkor, hogyha az exünkkel álmodunk, és ez a személy esetleg többször is felbukkan az álmainkban éjjelente? Egy álomspecialista és pszichoterapeuta összeállt, hogy felsorolják azt a 6 okot, miért álmodhatunk folyton az exünkről. A legtöbben álmodtak már egy volt partnerről, de nem mindig világos, hogy ez mit is jelent. Az, hogy az exünkről álmodunk, annak a jele lehet, hogy még nem vagyunk túl rajta. De lehet trauma, utalhat a magányosság érzésére, vagy egy önmagunkkal való konfliktus tüneteként is megjelenhet. Na nézzük akkor azt a 6 okot, amiért az exünkről álmodhatunk a szakértők szerint. Az első, hogy magányosnak érezzük magunkat. Ha valaki magányosnak érzi magát, és ilyenkor az exével álmodik, az teljesen normális, mondta Jennifer Freed, pszichoterapeuta. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az érintett újra össze akar jönni az exével. Lehet, hogy csak arra az időre gondol vissza, amikor még nem volt magányos, és azt hiányolja, hogy valaki legyen mellette, mondja a szakember. A legtöbben a kapcsolatra vágyunk, és mindig visszatérünk annak utolsó elérhető emlékéhez, amikor arra érzelmileg szükségünk van, mondta a szakember. Aztán a másik ok lehet, amiért visszatér az ex az álmunkba, az, hogyha bántalmazott minket. Ha valaki a volt partner által fizikai vagy súlyos érzelmi bántalmazáson ment keresztül, akkor hónapokig álmodhat a bántalmazásról a folytatásban. Azoknak az embereknek, akik bármilyen traumán átestek, gyakran poszttraumás rémálmaik vannak, folytatta Didri Baré, a Howard Egyetem álomkutatója. Ezek az ismétlődő rémálmok a poszttraumás stressz zavar gyakori tünetei. A PTSD-s álmok gyakran rendkívüli félelemmel és hát olyan fizikai tünetekkel járnak, mint az izzadás vagy éppen a heves szívdobogás. Persze akkor is álmodhatunk az exünkkel, ha nem vagyunk túl rajta. Ha gyakran álmodunk arról, hogy kellemes időt töltünk az exünkkel, ez annak a jele lehet, hogy nem léptünk még túl ezen a dolgon, nincs lezárva a kapcsolat. Nem sok tanulmány készült a témáról a közelmúltban, de egy 1980-as évekbeli kutatás kimutatta, hogy a válás miatt depressziós felek gyakran ugyanazt álmodták, és az álmokban a partner is viszonylag sokszor szerepelt. Aztán, akkor is álmodhatunk az exünkkel, hogyha nem vagyunk elégedettek az új kapcsolatunkban. Ha olyan kapcsolatban élünk, ahol elégedetlennek érezzük magunkat, akkor több okból is álmodhatunk a volt pasiról, nőről. Ha a közelmúltban szakításon esett át az ember, olykor azt fontolgatja, hogy elhagyja az új partnert a régiért, mondta Baré, aki szerint ez is okozhatja visszatérő álmokat. Az is előfordulhat, hogy igazából egyébként nem is szeretné valaki visszakapni a volt párját, de vannak dolgok, amiket hiányol az előző kapcsolatából, például azt, ahogy a volt partnere kommunikál, vagy ahogy kimutatta a szeretetét, és hát ezek felidézhetik az álmok. Valójában rólunk szól az egész, mondják. Az exről álmodás annak a jele is lehet, hogy befejezetlen ügyeink vannak, saját magunkkal, mondta Freed. Az exünk álomváltozata valójában a szakember szerint énünk egy részét is képviselheti, ami lehetőséget adhat arra, hogy azon elgondolkozzunk, hogy milyen belső konfliktusaink vannak.
Tegyük fel, hogy az ex bántalmazó volt, és folyton valaki róla álmodik, akkor melyik része az, amelyik még mindig engedi, hogy rosszul bánjunk magunkkal, kifejezetten kegyetlenek legyünk? Erre utalnak a pszichológusok, tehát az ex ebben az esetben talán csak a saját magunkhoz való keménységünket szimbolizálja. És van még egy ok, hogy túl vagyunk-e a dolgon, vagy sem. Ha pozitív álomképet látunk az exünkről, például a kellemes régi pillanatokról szóló álmok jelennek meg, az annak a jele lehet, hogy túlléptük a vele kapcsolatban megmaradt érzelmeken. Olyankor tudhatjuk, hogy igazán tovább léptünk, amikor már végtelenül hálásak vagyunk azért, amit az adott személy és a kapcsolat tanított nekünk, de ennyi a történet. Hozzáfűzte Fried, hogy az ex iránt érzett érzéseink már ilyen esetben feloldódtak, akkor is előfordulhat, hogy oda-vissza utazunk a pozitív és a negatív álmok között, de ez általában már a lezárásról szól. Normális lehet akár az is, ha egy exről álmodunk időnként, akár életünk egész hátralévő részében, mondják a szakemberek, tehát ezzel sincsen semmi probléma, hozzátették, ez is teljesen normális. Az elmúlt percekben annak próbáltunk utána járni, hogy miért álmodnak sokan rendszeresen az exükről.

0: Jön nálunk a kalória, Dódobák Zita dietetikusszal. Szia Zita, hello!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mediterrán étrend, életmódváltás, szerintem ezt sugalljuk már egy pár adáson keresztül, mert hogy a dietetikusoknak különféle diétáktól égnek el a hajuk, de a mediterrán étrend, mint életmód, nagyon-nagyon egészséges, ezt azért meg kifejtettük korábban. Azt egy fél mondattal egy előző adásban már említetted, hogy a mediterrán étrend követői a zöld fűszereket nagyon követik, tehát hogy ők nem annyira ezeket a szárított fűszereket használják?
1: Hát szárított fűszerekben is van zöld fűszer, de elsősorban azért, hogyha ha megterem, vagy mondjuk egy kis edénykébe tudjuk otthon tárolni, akkor akár mi is meg tudjuk a bazsalikomot, vagy a petrezselymet, vagy akár egy rozmaringot az év minden napján friss formában termelni, vagy vagy meg bele tudjuk tenni az ételeinkbe, és nagyon-nagyon jó ízt ad. Tehát itt az a nagyon fontos, hogy mondjuk egy halas ételnél mindenki mondja, fú, mert hal íze van. Aha. Az jó, tehát a mediterrán étrendnek pont ez a lényege, hogy érezd a tenger ízét, tenger gyümölcseit, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ízesítsük. Ők szeretik az ilyen friss üde dolgokat hozzá, tehát nem véletlenül a citromot adják mellé, meg az ilyen friss zöld fűszer, mint a bazsalikom, a rozmaring, a lestján, ezek nagyon-nagyon üdítően tudnak hatni, mind a húsok mellé nagyon-nagyon jó tud lenni, mint például egy hal mellé, vagy mondjuk egy ilyen tengergyümölcséhez.
0: De hogyha nem szárított formában, akkor tulajdonképpen ezeket már inkább csak a végén teszik hozzá, nem?
1: Igen, sőt, ugye a zöldfűszereket már a legutolsó percben szabad hozzátenni, vagy hogyha bele is tesszük, akkor is mindig az ételkészítési művelet utolsó szakaszában adjuk hozzá, mert hogy az ízeket, meg a frissességét azt jobban megőrzi úgy. Hogyha szárítottról van szó, azt lehet egy picit előbb is, vagy akár olajba, ha kioldjuk, tehát már előtte egy kis edénybe feloldjuk olajba, akkor akár úgy is hozzáadható. Tehát mi magunk is csináltunk egy ilyen egyszerű kis pácot a csirkéhez. Ott például a zöld fűszerekkel is ezt ragyogóan meg lehet csinálni, de attól is finom tud lenni egy étel, hogy egy pici citromot facsarunk hozzá, vagy egy nagyon jó dressing, egy nagyon egyszerű a saláták mellé, hogyha a hús mellé azért ne felejtsük el a zöldségeket sem. Teszünk egy pici tengeri sót, egy pici olívaolajat, egy pici citromlevet, ezt össze rázzuk, ez egy nagyon jó, egyszerű mediterrán dressing tud lenni.
0: Ezt én is szoktam használni, és akkor éppen, hogy csak így rálocsoljuk a salátára, és annyira friss üde, krémes.
1: Igen, abszolút. Úgyhogy ilyen nagyon és az még nagyon fontos, hogy ők nem bonyolítják túl, tehát nem olyan sok összetevőt használnak egy-egy étel elkészítéséhez, hanem inkább arra törekednek, hogy az jó minőségű, friss piacon vett, vagy akár a helyi körzetből beszerzett alapanyagból álljon. Tehát erre viszont nagyon-nagyon gondot fordítanak, és ez itthon is nagyon fontos, hogy próbáljuk meg, hogy akkor az alapanyagokat, ha úgy érezzük, hogy valami igazán jót szeretnénk, akkor helyi vagy kis termelőtől vásárolva próbáljuk meg megvenni.
0: És legyen szó mondjuk akár a sajtokról is, mert hál' Istennek mást is megtehetjük. Na, legközelebb a sajtokkal folytatjuk. Köszönöm
1: jó,
0: szépen.
1: Jó, oké, köszönöm. Sziasztok.

Jön egy kis törilecke, és ma az aszpirin történetével ismerkedünk meg, amely az orvostudomány egyik legfontosabb és egyébként legismertebb fejezete is. Ez a gyógyszer, amelyet ma is széles körben használnak fájdalom csillapításra, lázcsillapításra és gyulladás csökkentésre, több mint egy évszázada segíti az embereket világszerte. Az aszpirin alapját képező hatóanyag az acetil-szalicil-sav természetes formában már az ókorban is ismert volt. Az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak is használtak különböző növényeket, például fűzfakéreg kérgét, melyek szalicilsavat tartalmaztak, hogy enyhítsék a lázat és a fájdalmat. Hippokratész, az orvostudomány atya már időszámításunk előtt 400 körül ajánlotta a fűzfakéreg használatát fájdalomcsillapításra. Nagyon sok filmben is ezt használják egyébként, amik nem a jelenben játszódnak. Az igazi áttörést azonban a 19. század hozta meg, amikor a vegyészek megkezdték a természetes anyagok tisztítását és szintetikus előállítását. 1828-ban Johann Andreas Buchner izolálta először a szalicint a fűzfakéregből, majd 1853-ban Charles Friedrich Gérard szintetizálta először az acetil-szalicil savat, bár ekkor még nem alkalmazták gyógyszertként. A nagy áttörés 1897-ben jött, amikor is a német Bayer gyógyszergyár fiatal vegyésze Felix Hoffmann előállította az első tiszta és stabil acetil-szalicil savat. Hoffmann eredetileg apja ízületi fájdalmait szerette volna enyhíteni, és felfedezése révén megszületett az aszpirin, amely gyorsabban hatott és kevésbé irritálta a gyomrot, mint a korábbi szalicilált alapú készítmények. Az aszpirin gyorsan népszerűvé vált, és a 20. században az egyik legelterjedtebb, vény nélkül kapható gyógyszerré vált. Nem csak fájdalom és lázcsillapítóként, hanem gyulladás csökkentőként is használták különféle betegségek kezelésére. Később pedig kiderült, hogy kis dózisban vérhígítóként is hatékony, így a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is fontos szerepet kapott. Az aszpirin története jól példázza, hogyan fejlődött a gyógyszerészet a természetes alapanyagoktól a modern orvosi készítményekig, és hogyan változtatta meg a mindennapi egészségügyet ez az egyszerű, de rendkívül hatékony módszer.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt ma is mindenféleképpen programokkal teszem. Szeptember 26-án megtartják a Nyírerdő napot a Sóstói Erdő erdei tornapályáján. A regisztráció után indul el a süni futás az óvodásoknak, majd Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter mond köszöntőt az erdész himnusz után. A Nyírerdő családi futását is megtartják 2026-ban, tehát 26 méter hosszan. A Bogárháton bemutató után eredményt hirdetnek, majd jön a tombola sorsolás és az ehető erdő interaktív erdőkóstoló Bozsó Gyulával. További részletek a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Megtartják a Sóstói Múzeumfaluban a Magyar Népmese napját szeptember 29-én és 30-án. A programokra hívják, várják a családokat. És még mindig Népmese napja, szeptember 30-án lesz ezzel kapcsolatban a Móri Zsigmond megyei könyvtárban is egy programsorozat. Köszöntőt mond majd Tomasovszky Anita, könyvtár igazgatója. Majd a megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre nyitja meg a programot. Fellép a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes, Simándi László néprajzkutató, mesemondó, érkezik a Kossuth Díjas Berecz András mesemondó, szóval minden a meséről szól majd. És végül október 1-je, idősek világnapja, ezt a Sóstói Múzeumfaluban is megtartják, rengeteg bemutatóval, előadással, és lesznek interaktív kiállítások is, valamint lakossági egészségügyi szűrés, a nyíregyházi szociális gondozás és egészségügyi alapellátási központ jóvoltából. A programokhoz jó szórakozást kívánok, most jön Dékán Pisti a hírek után, én pedig hétfőn délelőtt 10-kor újra itt a Best FM-en. Szendi Hajnit hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is.
3: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
4: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: 9. alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást. Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, megkezdik a

0: hitként kell tekinteni, amelynek végső célja a résztvevők felkészítése és átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az eseményen átadták a kormányhivatal által 6. alkalommal meghirdetett termékdíjpályázat elismeréseit. A bronz termékdíjat Tisza Dada község önkormányzata nyerte el a Dada tésztáért, az ezüst termékdíjat Tunyog-Matolcs község önkormányzata vehette át a hagyományos füstölt sertés termékekért, míg az arany termékdíjat Nyírtas község önkormányzata érdemelte ki az Ügyes kezek interaktív foglalkoztató könyvért. Népszerű volt a Szépkórúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg. A Szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A futástól és a kislabda dobástól kezdve a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig számos területen kipróbálhatták magukat. Újdonságként idén bekerült a floorball is. A nap végén pedig a legjobban teljesítő Szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Szász Halombatán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokot a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Péntek délután, ezben a szombat kapuja. Újra köszöntöm a délutánban, Dékán István vagyok. 2 után járunk. A délután a miénk, legalábbis ez a 4 óra, melyben ma is számítok segítségére, figyelmére. Már is hozom a legfrissebb előrejelzéseket, a Bublé indítja az órát.

Tupackkel és Dr. Dre-vel a California Love-it a legnagyobbak között ez a Best FM, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket a tegnap késő délután érkező esőt követően. A vastag felhőzetnek köszönhetően nem volt annyira csípős a ma reggel, és egész jól alakulunk a délutánban, 18 fok van jelenleg. Északkeleti szél, ez várja odakint, ez egyáltalán nem kellemes, és most már a folytatásban nagyjából ilyen irányú szelekre kell számoljon, ez a hidegebb áramlat érkezik majd, és nyilvánvalóan ez a kezdet, aztán pedig majd egy jó ideig azért ezzel számolnunk kell, eső ma már nem érkezik. A csúcshőmérséklet pedig a következő néhány órában még várja odakint, a legnagyobbak pedig pörögnek a Besten, Shaggyvel, a Forest Street-tel és Silla-l is dudolunk majd, Kiss from Rose, a Batman Forever-ből.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

Hey Samba, Junior Jack-kel, jó ez a dal, lendületet hozott, és majd folytatjuk, az özönvíz érkezik Jocitól, a kutatók éjszakája is, méghozzá mai nap startolt a program, és érdemes azért erre figyelni, mert egy csomó minden lesz itt, például lesznek itt látványos fizikai kísérletek, kémiai kísérletek, mikroszkópos vagy elektromikroszkópos bemutatók, drónok, 3D nyomtatás, robotika, repülés, technika is, hegesztési szimulációk, valamint csillagászati és földrajzi programok is. Én azért foglalkoznék vele, a kutatók éjszakája ma este szeptember 25-én pénteken a 18 órai kezdettel Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karsóstói út 2-4. Minden programot egyébként megtalál a Best FM oldalán, illetve egy kattintással az egyetem oldaláról tájékozódhat tovább. Mi meg folytatjuk a legnagyobbakkal, Pápai Jocinak.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Sunrise, a Simple Red sikere itt pörögött a péntekben. Jó munkát kívánok! És akkor nézzük a szőlőt. Szereti-e a szőlőt? Ide van egy érdekes hír, tudta, hogy minden évben nő a csemege szőlő iránti kereslet, és már nem tudja kiszolgálni a magyar kínálat a keresletet, így nagyon komoly, jelentős importra szorulunk. Pedig volt egy időszak az én gyermekkoromban, amikor minden egyes családi háznál valamennyi szőlő ugye termett, és hát ennek kifacsartuk javarészt a levét, de volt szőlő, ez már nem volt, a tendencia megfordult, és ahogy mondtam, egyre kevesebb a csemeges szőlő és óriási az import. Méghozzá a hazai csemeges szőlő fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki. Ennek durván 37%-át importból szerezzük be, minden kiegészítés most is fent van a Best FM oldalán, na meg persze az MT-n is. Érdemes tájékozódni. Én pedig hozom közben a legnagyobb dalokat, Curtis-szel, Gáspár Lacival, Lotfi Beggivel, ez az éjjel érkezem, ugye itt Laci énekel, a Black Eyed Peas-zel, Let's Get It Started! Yeah.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Útinfók, nyíregyházi hírek. Napközben is hallgasd a Best FM-et. A legjobb zenékkel, változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt egy óra ebből, a délutánból, már 3 óra, amikor is a Pizza Mafia játékára hívom fel a figyelmét, mely mindjárt indul a hírek után, melyet Andrés hoz, aztán pedig hozom a kérdést is, melyre válom, hogy reagáljon, számítok üzeneteire, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben, újraindul a Görög Táncház Nyíregyházán, sportparkot épít Borbányán a Filó Ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozás idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új, 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Ismét felpesdül az élet a Vasutas Művelődési Házban. Vasárnap folytatódik a népszerű Görög Táncház. A szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyó nyíregyházit várnak az ingyenes programra. Az esemény célja, hogy a hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse a helyi közösséget, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. A látogatók lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncházra és egy igazán baráti hangulatú estére számíthatnak, ígérik a szervezők. Csütörtök reggel 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mérték a legalacsonyabb értéket. Nyírtason -1,1 fokig hűlt le a levegő. Rekord azonban nem született, a szeptember 24-ére vonatkozó minimum hőmérsékleti rekord kereken -3 fok. Ezt az értéket 1902-ben Nyíregyházán,

0: edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokat a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

3 perccel 3 óra után ez már a Pizza Mafia játéka pörög a Best FM, a legnagyobbakkal, J-Lo dalával indulunk már is, ez a Love.com, a Ténga. Kérdést pedig már megtalálja a Facebook oldalunkon ma is, mint mindig Best FM Nyíregyháza válaszoljon, ott én pedig regisztrálom a játékba.

Egy jó kis dudolós pop J-Lo keze munkájaként itt a legnagyobbak között ez a Best FM, ezzel indíthattuk mai pizzamafiás játékunkat, melyben ma is valaki szerencsésen hazavéheti a szuper pizza menüt, a Gusztóval és a Bolognese pizza

játékkal, melyek minden hétköznap érkeznek nyereményként, és vet holnap már át is vehet a nyertes, és egy kis beszélgetés, sztorizgatás vár ránk mai játékunkban. Apukája vagy anyukája volt-e a szigorúbb? Hát így tettem fel a kérdést, várom hozzászólásait. Egy egyszerű kis lazítós játék a péntekben, szerintem pont ez kell. Meg hogy valaki nyerjen, ugye? Hát ezért várom üzeneteit. A Bombón énekel addig, a Varázsjel után Crystal Waters és Dash levele, így jön ez a trió.

Most énekelt itt a Best Ten, ez volt a levél, melybe olvashatunk is, melynek hát nagyon szakítós a szájíze, ugye? Lady Gaga-val lazítunk tovább, és közben nézzük a Pizza Mafiás játékunkhoz kapcsolódó kérdést, egészen pontosan anyukája vagy apukája, e a szigorúbb, vagy volt-e a szigorúbb, hogyan emlékszünk vissza? Itt tettem fel kérdésemet, és jönnek már üzenetek. Gergő volt a leggyorsabb anyum, de inkább féltett, mint hogy szigorú lett volna. Igen, az ember az évek alatt azért egy kicsit átértékeli a szigorúságot, és talán ezt a legjobban az első másodpercekben már Gergő összefoglalta, de gyermekként talán nagyon másként tekintünk ezekre az intésekre egyformán, de legalább embert faragtak belőlünk, Alexandra üzenete. Erika, anyukám, ha nem jól viselkedtünk, nagyon megbüntetett minket. Igen, ez egy kicsit talán másabb korra nyúlik vissza. Apukám, igaz, akkoriban rosszul esett néha, de már visszagondolva örülök neki, büszke vagyok rá. Anita így válaszolt kérdésünkre. Hát ilyen ez a mai játék, várom hozzászólásait, üzeneteit, és közben jönnek ugye a legnagyobb dalok is itt a Besten a melós percek mellé. Lady Gaga lazít most velünk, aztán pedig majd jönnek Valmarék, Éget a nap, lendítve tovább a perceket.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Élvezd, hát élvezzük minden percét ennek a pénteknek. A más nem azt, hogy lassan-lassan letelik a munkaidő, és közben pörögnek a legnagyobb dolog itt a Best FM-en, ugye? És lehet ezt megkoronázni is. Méghozzá egy jól sikerült játékkal, melyben megnyerheti a szuper pizza menüt ma is valaki. A Gusztóval és a Bolognese pizzákkal a hírek előtt, a 4 órai hírek előtt sorsolok majd. Az on feladata rendkívül egyszerű, keresik el bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni, válaszolni a kérdésre, mi szerint ki volt a szigorúbb szülő, az anyukája vagy az apukája. Így jönnek üzenetek, így tudom regisztrálni hozzászólásaikat. Néhányat már olvastam, és most megyünk tovább. Apu volt a szigorúbb nálunk, anyum inkább a megengedőbb, érzékenyebb szerepet hozta. Itt van Tünde üzenete, apukám volt a szigorúbb a munkája miatt, csak hétvégén láttam, de nagyon szeretem mai napig. Apás lány voltam. És vannak itt még érdekes üzenetek, Tünde, méghozzá anya volt mindig a parancsnok. Aztán Szilvia azt írja, nálunk apu, Jánosnak apukám, Jolán, szintén az apukáját jelölte meg szigorúbbnak. Senki nem mondja azt, hogy haragszik rá, inkább azt, hogy ezek azért mindenképpen terelték az útján is, hogy ez milyen jó. Hát én azt gondolom, ez így jó pár évvel visszatekintve az eszencia, mármint a gyermeki létünkkel kapcsolatban. Már amíg az ön hozzászólását, üzenetét van idő, fél időben járunk, és jön David Guetta, lendítja a perceket, Just a Little More Love. Igen, csak puccogós lesz, már indítom is. Rácz Gergővel, csak állj mellém is. Kings of Leon is itt velünk.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Még 20 perc így helyzetjelentésként, ameddig küldhet üzenetet Facebook oldalunkon kihirdetett játékunkhoz. Best FM Nyíregyháza itt találja ma is a beugró kérdést, mely hát egyenes út lehet a pizzákhoz, legalábbis, hogyha jóban van Fortunával, hiszen egy sorsolás dönti majd el, hogy ki a nyertesünk. Mint minden hétköznapa is így kell számolnia. A Pizza Mafia játékára ugye arra voltam kíváncsi, hogy apuka vagy anyuka volt a szigorúbb szülő. Így tettem fel a kérdést, rengeteg üzenet érkezett már, olvassunk még néhányba bele. Megható üzenetek is érkeznek. Zoltán: édesanyám egyedül nevelt fel bennünket, négyen voltunk testvérek. Hozzáteszi: soha nem felejtem el, milyen szegénységben nőttünk fel, és hálával tartozom neki a sok jóságáért. Marietta is játszik velünk. Katona volt apa, így otthon is katonásan kellett állnia mindenek és mindenkinek. Hát ez nem lehetett könnyű gyerekkor. Várom még üzeneteit, hozzászólásait, ahogy mondtam, van még 20 percünk, én kihasználnám az alkalmat, és közben hozom a legnagyobb dalokat a Well Hello-val, a Pályaudvarra, Madonával pedig érkezik a Vogue.

Egy villámgyors figyelem felhívás még itt előttünk, hiszen már csak 10 perc, 9 perce van, hogy együtt játszon ma így velem a Pizza Mafia játékában, aztán pedig megtudjuk, hogy ki a szerencsés, ki a nyertes, aki holnaptól már át is felti a nyereményt. A Super Pizza menüben ma is a Gusztó és a Bolognese pizzák vannak, melyet hát minden hétköznap hoz nekünk a Pizza Mafia, és azt gondolom, hogy ha éhes, akkor mindenképpen érdemes azért ezt szem előtt tartani. Aztán éhesen menjen, garantálom, hogy jól fog lakni. És akkor már is nézzük a játékot. Arra vagyok kíváncsi, még 10 percig, hogy apuka vagy anyuka volt-e.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt vagyunk a hírek kapujában. Készülődik András a friss hírekkel, én pedig hozom már is az útinfókat, segítve a közlekedést itt Nyíregyházán és környékünkön. Még előtte tegyünk pontot a Pizza Mafia játékának végére. És nézzük, ki a nyertes, ki a szerencsés. A kérdés rendkívül egyszerű volt: apukája vagy anyukája-e a szigorúbb, vagy volt-e a szigorúbb szülő, így gyerekként hogyan emlékszik erre, és azért nagyon érdekes üzenetek is jöttek. Nagyon sokan csak kiemelték, hogy anyukám vagy apukám, esetleg mindkettő, de azért megcsillogtattuk ennek az érzelmi oldalát is, hiszen nagyon sokan hálásak a szüleiknek, még akár a kemény kézért is, mely egyengette útjaikat, és hát nyilvánvalóan így lehetünk majd kiegyensúlyozott felnőttek, hogy mindent is megkapunk otthon, akár az erkölcsi tartás morzsáit is, ez pedig könnyű kézzel talán nem megy. Ez lehet az én gondolatom eszenciája itt a mai játékunkban, és már is nézzük, hogy ki nyert. Nagyon egyszerű az üzenet, méghozzá Attila és Edith közös Facebook oldaláról annyit írt, hogy anyukám. Sajnos nem indokolta meg, hogy miért, minden esetre a pizza az öné, jó étvágyat önökké, jó étvágyat kívánok hozzá. Gratulálok, köszönöm mindenki hozzászólását, ne feledje, hétfőn játszunk legközelebb. Most pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
4: Tartasz közénk te is!
5: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Kórházban jártak a zajisok. Új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Besenyei téren. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Kórházban jártak a Zalai Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Tagkórház higiénés osztályán tettek látogatást a napokban. A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézmény

0: Kapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök három a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, két társuk menekülőre fogta. Később azonban mindketten feladták magukat, írja a polisz.hu. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
1: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
0: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokat a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Már is jönnek az út infók, remélem ön is segít, kiegészíti, együtt pedig mindent hozunk, amire szükség van a közlekedés mellé péntekben. SMS és Viber számunkat biztosan jól ismeri már 33 33 103 9. Gyorsan azért elhadartam, itt van Évri Lervén.

0: Kösd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszerek használata. Erről sose felejtkezzen el egyébként, pedig nagyon-nagyon rossz lett a mérleg az elmúlt hetek Roadpol akciójával kapcsolatban, ahol pont ez volt a lényeg, hogy bekötjük-e magunkat, van-e rajtunk bukósisak, és mi mindig nem, pedig szinte egy évben háromszor is figyelik ezt a rendőröket. Hát remélem, hogy valamicskét azért javult a statisztika, hogyha megérkezik a pontos szám, akkor beszélünk róla, most pedig nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. Forgalomkorlátozás van érvényben Salamon-Bokornál, méghozzá Tisza-Vasvári út korszerűsítése miatt a 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem hajthatnak be, egyébként útszűkületre kell itt készüljön személyautósként. Kerékpár tároló kialakítása, erről beszéltünk az állomástéren, van néhány ilyen lehetőség, mely újonnan került ide, és mely tök jó szolgálatot fog tenni. A mozgáskorlátozott parkolókra is extrán kell figyeljünk, hiszen nagyon sokan így tudnak biztonságosan megállni, parkolni, közlekedni. Néhányat telepítettek a Bessenyei téren, ezt is most már használhatja az, akinek erre ugye jogosultsága van. Egészítse ki 30-33-33-1039 Outside, George Michael énekel, a csak 10 perc pedig 4:30-kor, mint ahogy lenni szokott, haláleset hatása az egészségre. Sokszor beszéltünk arról, hogy a test, a lélek lényegében peer-to-peer, egy cipőben vagy kéz-kézben jár, hogy pontosan mit jelent ez, lebontva a statisztikák, a kutatási eredmények alapján mindjárt kiderül. Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral 4:30.

Akkor egy villámgyors közszolgálati hír, mely nagyon fontos, a Nyírségvíz ZRT tájékoztatja tisztelt felhasználóit, hogy gerincvezeték meghibásodás miatt vízhiány alakult ki Nyíregyházán, a Kincs utca, Kincsköz és Szamos utca közötti szakaszon. A társaság munkatársai azon dolgoznak, hogy a hibát mihamarabb megszüntessék. Kérjük és köszönjük a felhasználók megértését és türelmét. Jött ez a Nyírségvíz ZRT-től, türelmet és megértést kérek én is.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Csak 10 perc, azonnal mindjárt 4:30. Érdemes figyelni. Haláleset hatása az egészségre. A téma nagyon kemény, egyáltalán nem egyszerű. Jönnek majd ide a fontos kiegészítések, tudjuk, test, lélek együtt jár, egy cipőben, ahogy fogalmaztam, és hogyha a lélek vagy a test megborul, akkor mi van? Hát ide jönnek majd a kiegészítések. Előtte megnézzük az infókat, újabb parkolózónákat hoznak létre, vagy alakítanak ki Nyíregyházán október 1-től Ószőlő utca, Dózsa György utca, Sarkantyú utca közötti szakasz, valamint a Szántókovács János utca 2-18 között, a Kert utca 2-22 között. Aztán itt még nincs vége, hiszen 27 áprilisától Vörösmarty utca, Vörösmarty köz, Vörösmarty tér. Tűzoltó utca, Szabolcs utca, Vörösmarty tér, Színház utca közötti része, Toldi utca, Széchenyi utca és a Malom utca közötti szakasza, a Színház utca, Szabolcs utca, Vasgyár utca, Malom utca közötti szakasza. Tehát lesz itt bőven gazdagon, nem tudjuk még, hogy milyen zónába tartozik, de mindenképpen itt majd fizetni kell a parkolásért. Nem semmi, ugye? Csak 10 perc, velük folytatjuk.
3: Csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
5: Hölgyeim és uraim, indul a mai Csak 10 perc rovat. Előre szeretnék szólni, hogy a mai téma bizonyos embereket érzékenyen érinthet. Halállal kapcsolatban fogunk beszélgetni dr. Mórik Gyulával, a mai vendégemmel. Doktor úr, köszöntelek, szép napot, szia!
6: Szervusztok!
5: Molnár Józseffel már volt ilyen beszélgetés különben ebben a műsorban, és volt egy érdekes megfogalmazás, amikor azt kérdezte így tőlem, hogy mit gondolok én a haldoklásról, hogy az körülbelül mikor indul. És azt mondtam, hogy hát az ember élete vége felé, akkor, amikor már érzi, hogy beteg, mert tehetetlen, már úgymond tulajdonképpen az elköszönő pályán van, most idézőjelbe téve, nem a szó rossz értelmében. És erre azt mondta, hogy születésünktől fogva, amikor megszületünk és világra jövünk, onnantól kezdve elindul ez a folyamat, ez a haldoklási folyamat, ami az ember élete végéig fog tartani. Ezzel elgondolkodtam, én ezzel nem akartam megbarátkozni ezzel a gondolattal.
6: Én hoztam ezt az idézetet Józsitól, tehát én ezt igen. akartam mondani. De
5: Gyula, ez borzalmas.
6: Egyetértek veled.
5: De miért kell ilyet kimondani?
6: Miért kell ilyet kimondani, azt nem tudom, de hogy én gyerekként, vagy viszonylag fiatalként szembesültem egy graffitivel, amit a liftünkbe írtak föl.
5: És mi volt
6: rajta? A következő volt. Az élet egy olyan betegség, aminek a halálozási valószínűsége 100%.
5: Ebbe igazad. Igen.
6: Na, hát ez tulajdonképpen...
5: Csak amikor ránézek egy gyerekre, ugyanaz. Egy újszülöttre, nehogy már ilyet mondjak, hogy oké, megszületti, most attól haldokoz. Jó, hogy de mondjuk, hogy... mit tudom én, legyen az utat hosszú, és akkor 100 éves korodban következik ez be, de nehogy már így éljen parában az életem.
6: De miért érné parában? Tehát ugye azt kellene megérteni, hogy a halál az életnek a része, és ha ezt nem érted meg, akkor parában leszel. Én emlékszem, hogy ez hogyan néz ki egy embernél, mikor erre rá. Én emlékszem a pillanatra, amikor ráébredtem a saját haladóságom, és 5. általános iskolás voltam.
5: De hogy lehet erre ráébredni?
6: Úgy, hogy van elég eszed, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy te most holnap suliba mész, meg ezt csinálod, meg azt csinálod, meg egyebek, de ennek előbb-utóbb vége lesz. Uh-huh. El tudod kerülni? Nem. Tehát amikor rájössz arra, hogy te halandó vagy, az egy nagyon, nagyon, nagyon szörnyű pillanat, vagy nekem egy szörnyű pillanat volt ez.
5: Hát nekem te már többször mondtad, hogy ne játsszak itt Duncan MacLeodot.
6: De utána azt csináljuk, hogy ezt olyan mélyen eltemetjük, hogy utána azt hiszük, hogy ez jó, még sok van.
5: Sajnos, azért csinálod ezt, hogyha megértem, hogy miről van szó, akkor már nem fogok tőle annyira félni?
6: beszélnünk kell a hozzátartozókkal, és én óriási hibát követtem el, két mondat. Édesapám, mikor már nagyon beteg volt, ugye nem túl régen történt események, akkor mindig mondta, hogy akkor, jaj, ha ő most meg fog halni, akkor így vagy úgy, és mindig ezt mondtam, hogy na most apa, még ennek nincs itt az ideje, erről nem erről beszélünk, hanem arról, hogy hogy gyógyulsz meg, mit, hogy csinálsz. És aztán soha nem beszéltük meg. Nem kaptam meg azt a megnyugvást, amit esetleg szeretett volna egy ilyen beszélgetésből. Ez nem okos dolog. Az orvos a halál ellen harcol minden áron. De ha jön hirtelen a betegség, vagy jön a halál, bocsánat, egy betegségben, akkor az a baj, hogy az orvos ma mindent elkövet az utolsó pillanatig, és lélegeztetőgép, és mélyaltatás, és egyebek, ugye? És aztán ebben az állapotban majd ezt, tehát nem kommunikatív állapotban megy el a betegek zöme. Tehát nem készíti fel a betegeit az ambulánsra. Szerintem ez probléma. Valakinek ezt meg kellene tenni. Régen azért egészen máshogy nézett ki ez a történet, és akár a lelkészek szerepe is egy nagyon fontos szerep volt. Mi a legfontosabb? Megóvni az élet méltóságát, és méltósággal távozni és elköszönni. És bármi furcsa is, de ez legalább olyan fontos a hozzátartozóknak, mint az adott beteg.
5: De ezt nem viseli mindenki könnyen, Gyula. Aki már volt ilyen helyzetben, én is voltam ilyen helyzetben, amikor megy az ember elköszönni egy szerettéhez, egy hozzátartozóhoz, ezt, hogy mondjam, szóval ez valami borzalmas traumát tud okozni egy embernek, aki erre nincsen felkészülve. Ugyanúgy nem csak a betegnek kell erre felkészülni, szerintem mind a két oldalnak, nem?
6: Akkor mondok mást, jó? Összehasonlításképpen. Tehát, nekem megadatott ez a fajta lezárás elköszönés, még ha nem is egy ilyen nagyon tiszta beszélgetés formájában, hanem inkább csak egy ilyen monológ formájában. De van általam szeretett ember, akinek hirtelen, tehát délután még volt beszélgetés, és aztán hirtelen szívhalállal ment el a hozzátartozója, a szoros közeli hozzátartozója. Sokkal könnyebb feldolgozni az elköszönéses dolgot, még akármilyen nehéz is, mint a hirtelen még ennyi mindent akartam mondani, vagy éppen lezáratlan.
5: Én ezt eddig fordítva gondoltam.
6: Gondold végig. Én most ezt látom a gyakorlatban. Ezt se beszéltük meg. Ezért se kértem bocsánatot. Még ezt is el akartam mondani. Stb.
5: Mondjuk rövid távon gondolkodva, én még mindig azt mondom, hogy a hirtelen, tehát hogy tulajdonképpen vagy egy fizikai kontaktusban valakivel, aztán utána ő mondjuk, mit tudom én, elmegy, és történik vele valami, és úgy hal meg, ez egy dolog, de mégsem ugyanaz, ami a közvetlen, utána való időszakot érinti. Ha hosszú távon gondolkodunk, abban egyértelműen azt mondom neked, hogy igen, ez ebben a formában, ahogy te mondod, biztosan sokkal jobbat tesz.
6: Igen, és ezek erre léteznek a gyászterületén végzett kutatások is, tehát ez nem egy egyszerű dolog. No, akkor igen, nem akarunk meghalni, és ugye Duncan MacLeodnak képzeli magát az ember. Én föltennék neked egy nagyon egyszerű kérdést, mert ennek egy részét már föltettem, de akkor az akkori válaszod aztán árnyaltabbá vált, amikor kiegészítéseket tettem föl. Most három kérdést teszek föl. Akarsz-e örökké élni, ha 1. csak te vagy halhatatlan, 2. 100 általad kiválasztott ember halhatatlan, és a C variáció, mindenki halhatatlan.
5: C.
6: Ha mindenki halhatatlan, akarsz-e örök életet?
5: Hát akkor én is halhatatlan vagyok. Igen.
6: Igen, de akarod-e ezt?
5: Igen.
6: Tehát ha ezt megtehetnéd, akarod-e? Oké. Na, akkor képzeljük ezt el, jó? Mi a pokolnak a lényege? Az örök szenvedés. És csak így megemlítettem. Nézzük meg, hogy már voltál Indonéziában, már voltál a világ minden részén. Örök életről beszélünk, ugye? Már mindenkivel beszéltél, már mindenkivel mindent csináltál. Mi lesz egy idő után?
5: Hát gondolom boldogtalan leszel.
6: Hát én nem tudom, én kérdezem. Tehát nem sugallok valamit. Mindenhol mindent csináltál, már mélytenger, már űrbe voltál.
5: Már nincsenek impulzusok. Hát de hogy nem, az ember kreatív, hát majd egymásnak segítünk. Hát el leszünk.
6: Minek? Mindenki.
5: Beszélgetek veled, hát mi?
6: De nem érted, ugye, hogy már mindent megbeszéltünk, már mindent megcsináltunk, mert már minden. Tudod, mi adja? Hát az én megítélésem csak. Ez nem valami tudományos aforizma, hogy tudod, mi adja az élet valódi értékét? Pontosan az, hogy véges. hogy nem mindegy, mit csinálsz benne.
5: Fú, ez kemény.
6: Én így gondolom.
5: De nincs tudományos dolog mögötte, meg ilyenek.
6: Nem, nincs tudományos dolog mögötte, csak gondold végig, hogy ha minden mindegy, mert nem is semmi nincs, nem lényeges. Hát ha ma nem csináltam, csak holnap, ma mindenkit megbántottam, semmi baj, mert holnap mindenkit elnézést kérek, ha 100 évig nem szólok senkihez hozzá, mert érdekes vagyok rá. Akkor az is bele, érted, hogy akkor miről van szó? Az ember az, hogy akar-e élni, vagy nem akar élni, az egy nagyon fontos dologtól függ. Én meg tudom neked mondani, meddig szeretnék élni. Nagyon fontos, hogy ameddig az egészségem megvan, és most jön a lényeg. Amíg valamit hozzá tudok tenni a világhoz, utána, ha megtettem, amit én hozzá tudok tenni, ha elvégeztem a dolgomat, akkor én kész vagyok majd elmenni. Pedig én imádok élni, ezt hangsúlyozom. Na, és innen jön az igazi különbség, hogy aki nem akar menni, aki fél a haláltól, ott még van valami, amit el kellene végezni. És én ismerek olyan embert, aki nem is idős, tehát még 60 körül van, és oly mértékben nyugodtan kezeli ezt a témát, és nem, mert jól ismerem, nem is másolt, hanem valóban nem fél elmenni, vagy valamilyen nemes célért odaadni az életét.
5: Van olyan, aki nem fél elmenni?
6: Igen. Igen, én is azt mondtam, hogy ilyen nincs, de van ilyen, aki nem fél elmenni. És én láttam valós, nem ájtatoskodó, vallásoskodó embereket, hanem valós hittel élő embereket, akik nem féltek elmenni. És láttam olyat is, aki igazából félt. Tehát az emberek elvégezték-e a dolgukat a világban, és ha igen, akkor szabadabban.
5: Nem tudom, Gyula, annyira máshogy gondolkodom, hogy ez nem is igaz. Tehát, hogy én például ebben azért más a véleményem, mert nekem minden nap lenne feladatom, hogyha azt mondom, hogy mit tudom én, az unokám megszületett, és hogy minden nap esetlegesen tudok neki egy jó dolgot tenni. Akkor már van programom, tehát nincs okom befejezni.
6: De hát meddig ki nem repül, és ameddig van ez a...
5: Tehát akkor mégis csak egy szám lesz az életemnek a vége.
6: Igen.
5: Tőlem ne várj olyat majd, hogy akármelyik napon én azt mondom, hogy elvégeztem, Gyula, mehetünk.
6: Nem, hát ez az, ha eljön Joe Black, ugye? Hát ismerős a film?
5: Na attól aztán tényleg rosszul lettem.
6: Na, és ez így néz ki, szerintem. De hát ez egy vélemény is.
5: Nem akarom még egyszer megnézni azt a filmet. Na látod, ez a te film, nekem nem.
6: Tibi, van még egy hatása annak, és én ezzel most szembesülök, amilyen, ugye az egészséget választjuk, mert én szeretek, hangsúlyozom, én nem tudom sehogy sem enni, úgy érzem, hogy még van dolgom, és teszem, és vigyázok magamra, és stb. De ennek van egy roppant szomorú hatása, amire rá kellett ébrednem, és ezt említetted a múltkor. Egyre több temetésre járunk, és tulajdonképpen minél egészségesebben, és minél tovább élsz, tulajdonképpen te temetsz el mindenkinek.
5: Ebbe van igazság. Én egy mondatban összefoglalom.
6: És egy idő után egyedül maradsz a világba, Tibi.
5: Nem biztos, hogy
6: és
5: nem.
6: Tovább lép a világ rajta.
5: Mindig lesznek új emberek körülötted. Tehát én abban hiszek, hogy én nyitottan állok ezekhez a dolgokhoz. Én egy dologban hiszek...
6: Mi lesz kíváncsi 9 évesen rád, Tibi? Hát az 50 éveseknek, 60 éveseknek teljesen más lesz a világ.
5: Megkeresem azt, aki kíváncsi lesz rám. Ha nem, akkor meg úgy
6: de azok meg meghaltak.
5: Nem, biztos. De azért nem értünk egyet. Én addig akarom ezt folytatni, Gyula, és én így gondolkodom, addig, ameddig én ezt méltósággal tudom vinni. Akkor, amikor már nem a szenvedésemet. Akkor, amikor már nem a szenvedésemet fogjuk hosszabbítani, amikor még van reális esélyem arra, hogy életet éljek, és élvezhessem azt a mindennapokat, ami még előttem áll, akkor ennek van értelme. Az más kérdés, hogy a végponton lesz ezt erőm kimondani.
6: Rendben.
5: Mert én még nagyon emberrel nem találkoztam.
6: És tudom, hogy már mindenen túl vagyunk, de most már még két dolgot meg kell beszélnünk.
5: És nem is értünk egyet, de nem baj, ez ettől
6: jó. Baj, idős pároknál, akik évtizedekig élnek együtt, bármi miatt az egyik elhúny, megy a másik.
5: Így van.
6: Na,
5: így van.
6: Miért? Miért? Azért, mert hogy, és pedig ott találhatna másik pár, másik elfoglaltságot, tehát ez azért cáfolja mindazt, amit te mondasz, hogy mindig mindenből majd kitermeled az újat. Na, de ne ezzel a szomorú témával zárjuk, tudom, hogy baromi hosszú, bocsánat, rettenetesen hosszúra nyúlt, de mindig te mondtad, te tanítottad, hogy csak jóval zárunk.
5: Igen.
6: Az a lényeg, ha visszanyerjük az egészségünket, mindenkit bíztatok erre, legyen jól, szerezze vissza, mert ha 70 éves korában egészséges tud lenni, akkor a következő 20 évben ez a halál nevű történet békén hagyja.
5: De jó.
6: Tehát
5: lenne.
6: Van 40 évnél, 60 évnél és 70 évnél vannak a nagy erős bezuhanások, uh-huh. és ha ezeket kivédjük, akkor 90-ig viszont élhetünk.
5: Tehát na ez már jó. Na, így hadd köszönjek na. most el, mert az előző 10 akárhány percben kicsit lehúztuk magunkat, de azt gondolom, hogy a vége az jó. Erre figyeljenek, jó? Összesen ugye. Ennyi. Köszönjük, doktor, jövő héten találkozunk. Szép napot neked, szia!
6: Szerint.
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És már is jönnek az üzenetek, legalábbis azzal kapcsolatban, hogy mivel találkozik még az utakon. A tömött forgalmi sávok, az araszolás és persze a bóják, a kátyúk kerülgetése. Itt igazából ez jelentkezik az üzenetekben, azt azért hozzátenném, hogy a négyesen érdemes figyelni téglásnál, az újfehértói trafiboxnál is. Akciózgatás van a Kossuth-Lajos utcán Gyulaháza belterületén, és innen nem messze, Szabolcs-Bálkán a szokásos helyen, ez is a Kossuth utca egyébként, itt kint a háromlábú. 41-es számú főút, Rohodi, letérő, rendőri figyelem a csomópontban, rendőrök Székely, Petőfi utcájában is. Érdemes figyelni, óvatosan közlekedni, kiegészítéseit, pedig várom még mindig 33-33-103-9, mindjárt hozzam az üzemanyag infókat.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt akkor nézzük, mennyire tankolhatunk. Maradnak az átlagárak a benzinnél és a gázolajnál is a hétvégén. Nem kell készüljünk drágulásra. A 95-ös így 6.36-ért, a gázolaj 709 forintért tankolható. És azért elmondható, hogy nagyon nagy mozgásban van a Brent olaj. Az árát tekintve napi szinte 4-5 dolláros lengés, hintázás is van, ez egyébként komoly mozgásnak mondható. A forint ezzel párhuzamosan most nincs jó tendenciában. Szinte minden nap rontunk az USA dollárhoz mérve. Jelenleg 320 forint egy USA dollár, és ugye 304,5 is volt az elmúlt néhány hétben. Úgyhogy hát remélem, hogy ez azért megfordul. Nyilván mindannyian ennek örülnénk. Jönnek a friss hírek, Andris hozza. Nálunk pedig a tánc a főszerepben, majd 5 órakor a hírek után görög táncház, ide jönnek majd a gondolatok.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit, és növeld céged piaci értékét. Várja jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
3: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: 9. alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója. Megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Ismét benépesült a Kossuth tér, 9. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közölte, a rendezvényen 39 vármegyei és 2 vendégtelepülés mutatta be a közfoglalkoztatási programok keretében előállított minőségi portékáit, kézműves termékeit és gasztronómiai különlegességeit. A megnyitón Bede Péter József főispán úgy fogalmazott, a közfoglalkoztatásra hídként kell tekinteni, amelynek végső célja a résztvevők felkészítése és átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az eseményen átadták a kormányhivatal által 6. alkalommal meghirdetett termékdíjpályázat elismeréseit. A bronz termékdíjat Tisza Dada község önkormányzata nyerte el a Dada tésztáért, az ezüst termékdíjat Tunyog Matolcs község önkormányzata vehette át a hagyományos füstölt sertés termékekért, míg az arany termékdíjat Nyírtas község önkormányzata érdemelte ki az Ügyes Kezek interaktív foglalkoztatókönyvért. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre,

0: Bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Százhalombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Változóan felhős napos idő mellett Nyíregyházán a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el. A légmozgás mérsékelt marad, eső sehol sem valószínű, így csapadékmentes napra számíthatunk. A folytatásban a hétvégén fokozatosan csökken a felhőzet, melegszik az idő, szombaton és vasárnap 20 fok valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig visszatér a zavartalan napsütés, a csúcsértékek már elérik a 22 fokot a térségben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 óra után járunk, 4 perccel velünk vannak most is a legnagyobb dalok. Mindjárt beugrunk egy nagy sárga taxiba. Big Yellow Taxi érkezik Cutting Cruise-zal, és hát nézzük itt a Göröng Táncház helyzetét a nyári szünet után, hogy mi vár ránk. Mindjárt hozom

Akkor egy villámgyors közszolgálati hír, mely nagyon fontos, a Nyírségvíz ZRT tájékoztatja tisztelt felhasználóit, hogy gerincvezeték meghibásodás miatt vízhiány alakult ki Nyíregyházán, a Kincs utca, Kincsköz és Szamos utca közötti szakaszon. A társaság munkatársai azon dolgoznak, hogy a hibát mi hamarabb megszüntessék. Kérjük és köszönjük a felhasználók megértését és türelmét. Remélem lassan végeznek a srácok. Folytatjuk, itt van Dalos Bogi, ez a Keresem a helyem.

A My Love and It's a legnagyobbak között, aztán pedig majd a valahányszor a Fall the Flow-ék énekelnek, és ha már ének, akkor legyen tánc is, míg hozzá egy nagyon menő tánc, a görög tánc kerül figyelmünk fókuszába, a látogatottság a programnak óriási, és a nyári szünetet követően újra mehetünk majd ide táncolni, adózni a zene szeretetének, hallgatni jó kis görög dalokat. A nyári szünetet követően újra felpezsdül a kulturális élet. Szeptember 27-én vasárnap 17 órai kezdettel folytatódik a népszerű görög táncház. Így kezdődik a cikk a Best FM oldalán. Még egy nagyon fontos, ugye ez a Vasutas Művelődési Ház, Toldi utca. Többet talán nem is kell, hogy mondjak a programról, mindenki jól ismeri már. Tájékozódjon a Best oldalán. Folytatjuk a valahányszor jön Sean Paul az I'm Still In Love-val, aztán majd Dr. Béres Mango Rise-zal az átiratban, mely a Hip Hop Boys kezemunkája volt a 2000-es évek végén.

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Come

Two Times a 90-es évek végéről a hangzásvilága inkább a 2000-es évek közepére jellemző. Akkor hallottunk ilyen diszkó dalokat, a Csillagom pedig Karamell és Paja be a közösségben. Lassítunk majd itt egy kicsit, előtte megbeszélgessünk a Teszed akcióról, mely az ország legnagyobb önkéntes szemétszedő kampánya. Az érdeklődés évről évre egyre nagyobb, egyre többen teszünk egészségünkért, környezetünk egészségért, és ez lényegében visszahat ránk. És hát van még idő jelentkezni, méghozzá szeptember 27-e, vasárnap éjfélig van erre mód és lehetőség. A program októberben indul, méghozzá 12 és 18-a között, ekkor majd megtisztítjuk. Általában ilyenkor az útmenti árkokat, hiszen ide rengetegen szemetelnek, illegálisan lerakják a hulladékaikat, és ez azért óriási problémát jelent. Erre próbálja felhívni a program a figyelmünket, hogy mennyire gáz ez, és ez ellen tehetünk egy kicsit, és nyilvánvalóan így egy kicsit nagyobb fókuszt, figyelmet hozhatunk ide. Így lehet talán ez ellen tenni mindenkinek egy kicsit, minél messzebb jut a hír, annál inkább érzi majd elszígyelve magát, aki ezt lényegében megteszi. Egyébként rengeteg helyre már kamerát telepítettek. Minden info az MT-n, a Best FM oldalán, én pedig hozom már a dalokat, itt a Csillagom, aztán a Cry Me a River, Justin Timberlake-kel, lendületes percek pedig már majd a Honey Beast-tel, jön egy jó kis popdal a Budotá is.

Egy Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. És

A Bodotá után már a legfrissebb előrejelzések előttünk, a szombatra figyelünk, mely nagyon hűvösen indul, 8 fok a reggel is tart mellett, ilyen kis ízelítőként azért már jött a héten, és hát szépen alakul a délután, de a reggeli hűvös perceket követően kicsit nehézkesen fog emelkedni a hőmérséklet, 10 órakor 15 fok mindösszesen, úgyhogy pulóver, kabát is kell majd a szabadban tartózkodáshoz, a szél az északi, északkeleti, egyáltalán nem lesz kellemes, remélem, hogy ezek azért túlzóak, ezek az előrejelzések. Aztán a vasárnapban 22, a hétfőben 23 fok, nagyjából egy pár napig tartjuk a 20 fok körüli hőmérsékletet, 5-ek körül pedig majd elkezd szépen lassan elmaradozni a reggeli felmelegedés, 10-e utántól pedig már csak 20 fok alatt mérhetünk maximumokat, így kell tehát készülnünk. Holnap 26-án Justina ünnepel, boldog névnapot, jó ünneplést kívánok mindenkinek, és már is jönnek a dalok Soul Searcherrel, a Fall in Love, és itt a Valaki mondta Marsalkó Dáviddal, a Soulwave-vel is a Best Time.

0: kígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, Kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, már elszaladt a közös perceink, mindjárt hat, amikor is a Night Shift számít megtisztelő figyelmére. Popdalokkal érkeznek a srácok, így pedig lezárjuk a mai, illetve a hétre a melós perceket. Szombaton, meg vasárnap még találkozunk, akkor pedig már majd a hétvégében a hét legfontosabb dolgait beszéljük át, és készülünk majd a hét kezdésre. Hát ezzel várom majd a hétvége délutánjaiban, mára pedig búcsúzom, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is!
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben, újraindul a görög táncház Nyíregyházán, sportparkot épít Borbányán a Filó Ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszám felismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozás idő a bejáratoknál, írja a nyiregyháza.hu. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új, 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Ismét felpezsdül az élet a Vasutas Művelődési Házban. Vasárnap folytatódik a népszerű görög táncház. A szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyó nyíregyházit várnak az ingyenes programra. Az esemény célja, hogy a hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse a helyi közösséget, közölte a nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat. A látogatók lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncházra és egy igazán baráti hangulatú estére számíthatnak, ígérik a szervezők. Csütörtök reggel 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mérték a legalacsonyabb értéket. Nyíltason -1,1 fokig hűlt le a levegő. Rekord azonban nem született, a szeptember 24-ére vonatkozó minimum hőmérsékleti rekord kereken -3 fok. Ezt az értéket 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon regisztrálták. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó Ese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kórházban jártak a zajisok. Új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Besenyei téren. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Kórházban jártak a Zalja Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Takkórház higiénés osztályán tettek látogatást a napokban. A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézményi látogatáson szerzett gyakorlati tapasztalat segítette a tanult ismeretek elmélyítését, illetve a tavasszal esedékes ágazati vizsgára való felkészülésben is nagy segítséget jelent, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Besenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet tábla is jelzi, azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. Dílerek kezén kattant a bilincs, az Áhonyi rendőrkapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök három a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, két társuk menekülőre fogta, később azonban mindketten feladták magukat, írja a police.hu. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
2: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan annyira egyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
1: És most néhány szó az időjárásról. Ahogy telik az este, úgy szakadozik fel egyre inkább a felhőzet Nyíregyháza fölött, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 8 fokig hűl le. Holnap szombaton a mainál már lényegesen több napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, délután 20 fokos csúcsértékkel. Vasárnap tovább melegszik az idő, a jövő hét elején pedig visszatér a napos, kora őszi időjárás 22 fok körüli értékekkel. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 9. alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója. Megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Ismét benépesült a Kossuth tér, 9. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közölte, a rendezvényen 39 vármegyei és 2 vendégtelepülés mutatta be a közfoglalkoztatási programok keretében előállított minőségi portékáit, kézműves termékeit és gasztronómiai különlegességeit. A megnyitón Bede Péter József főispán úgy fogalmazott, a közfoglalkoztatásra hitként kell tekinteni, amelynek végső célja a résztvevők felkészítése és átvezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az eseményen átadták a kormányhivatal által 6. alkalommal meghirdetett termékdíjpályázat elismeréseit. A bronz termékdíjat Tisza Dada község önkormányzata nyerte el a Dada tésztáért, az ezüst termékdíjat Tunyog Matolcs község önkormányzata vehette át a hagyományos füstölt sertés termékekért, míg az arany termékdíjat Nyírtas község önkormányzata érdemelte ki az Ügyes Kezek interaktív foglalkoztatókönyvért. Népszerű volt a Szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyiregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg. A Szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 verseny számában indulhattak. A futástól és a kislabda dobástól kezdve a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig számos területen kipróbálhatták magukat. Újdonságként idén bekerült a floorball is. A nap végén pedig a legjobban teljesítő Szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat 100 Halombatán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Ahogy telik az este, úgy szakadozik fel egyre inkább a felhőzet Nyíregyháza fölött, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 8 fokig hűl le. Holnap szombaton a mainál már lényegesen több napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, délután 20 fokos csúcsértékkel. Vasárnap tovább melegszik az idő, a jövő hét elején pedig visszatér a napos, kora őszi időjárás 22 fok körüli értékekkel. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM. Élvezd minden percét. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben, újraindul a görög táncház Nyíregyházán, sportparkot épít Borbányán a Filó Ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszám felismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozás idő a bejáratoknál, írja a nyiregyháza.hu. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új, 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Ismét felpezsdül az élet a Vasutas Művelődési Házban. Vasárnap folytatódik a népszerű görög táncház. A szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyó nyíregyházit várnak az ingyenes programra. Az esemény célja, hogy a hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse a helyi közösséget, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. A látogatók lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncházra és egy igazán baráti hangulatú estére számíthatnak, ígérik a szervezők. Csütörtök reggel 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mérték a legalacsonyabb értéket. Nyíltason mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Rekord azonban nem született, a szeptember 24-ére vonatkozó minimum hőmérsékleti rekord kereken mínusz 3 fok. Ezt az értéket 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon regisztrálták. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó Ese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Ahogy telik az este, úgy szakadozik fel egyre inkább a felhőzet Nyíregyháza fölött, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 8 fokig hűl le. Holnap szombaton a mainál már lényegesen több napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, délután 20 fokos csúcsértékkel. Vasárnap tovább melegszik az idő, a jövő hét elején pedig visszatér a napos, kora őszi időjárás 22 fok körüli értékekkel. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kórházban jártak a zajisok. Új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Besenyei téren. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Kórházban jártak a Zalja Anna Technikum és Kollégium 10. B és 10. C osztály tanulói. A diákok a Józsa András Takkórház higiénés osztályán tettek látogatást a napokban. A fiataloknak az eseményen lehetőségük nyílt arra, hogy a gyakorlatban is megtekintsék azokat a sterilizálási eljárásokat, amelyekkel tanulmányaik során korábban már elméletben megismerkedtek. Az intézményi látogatáson szerzett gyakorlati tapasztalat segítette a tanult ismeretek elmélyítését, illetve a tavasszal esedékes ágazati vizsgára való felkészülésben is nagy segítséget jelent, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Besenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet tábla is jelzi, azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. Dílerek kezén kattant a bilincs, az Áhonyi rendőrkapitányság nyomozói összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy tuzséri társaság tagjain, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök három a terjesztéssel gyanúsítható férfit fogtak el, két társuk menekülőre fogta, később azonban mindketten feladták magukat, írja a polisz.hu. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
3: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ahogy telik az este, úgy szakadozik fel egyre inkább a felhőzet Nyíregyháza fölött, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 8 fokig hűl le. Holnap szombaton a mainál már lényegesen több napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, délután 20 fokos csúcsértékkel. Vasárnap tovább melegszik az idő, a jövő hét elején pedig visszatér a napos, kora őszi időjárás 22 fok körüli értékekkel. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for funny sense, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
6: Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Oh, you miss me like a hole in the head
0: because I do, boy, and this cool boy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják.

0: FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Zest FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Zest FM. Szeretem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Rádiós hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 100

0: 99 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a